0: is a hazaiaknál volt az előny, de a kaposváriak visszajöttek a meccsbe. A végjáték szorosan alakult, végül a KKK egyetlen ponttal megszerezte a győzelmet. A Kaposvár legeredményesebb játékosa a 20 pontos Bulldog volt. Jelentősen felgyorsult a termelői árak emelkedése Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal szerint egy év alatt közel 5%-kal drágultak a termékek a termelőknél. A belföldi és az export értékesítés árai is emelkedtek, egy hónap alatt pedig csaknem 3%-kal nőttek a termelői árak. A KSH szerint az energiaiparban és a feldolgozóiparban is érezhető volt ez a növekedés.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a reggel friss lesz, 9 és 10 fok körüli hőmérséklettel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben változóan felhős, de jellemzően száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Októberben is folytatódik a házhoz menő használt sütőolajgyűjtés Kaposváron. A lakóknak csak a zöld gyűjtőedényt kell jól láthatóan kihelyezniük az ingatlan elé a megadott napon, a KHG pedig ingyenesen elszállítja. Október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi városrészben gyűjtenek, 19-én az északnyugati városrészben, 20-án a Donnerben és a Rómahegyen, 21-én a Cserben és Kecelhegyen, 22-én pedig a belvárosban és Tüskeváron. A használt sütőolajat nem szabad a lefolyóba önteni, mert komoly környezeti károkat okozhat. Teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete hétfő délután Balatonlellén. A lángokat a boglári önkormányzati tűzoltók oltották el, majd a siófoki hivatásos tűzoltókkal együtt átvizsgálták a tetőszerkezetet, hogy maradtak-e izzó részek. A tűz az épület elektromos hálózatát is megrongálta, ezért a lakóknak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. Érdemes odafigyelniük az autósoknak, amikor online vásárolnak e-matricát, mert egyre több megtévesztő felület jelenik meg az interneten. A Magyar Közút most arra figyelmeztet, hogy egyes oldalakon nem közvetlenül vásárolható meg a matrica, hanem csak megrendelhető. Ráadásul a hivatalos árnál jóval drágábban, és előfordulhat, hogy nem is a kért érvényességi időre. Egyes szolgáltatók emellett havi tagsági díjat is felszámolnak. Azt kérik, hogy mindenki ellenőrizze, valóban hivatalos értékesítőtől vásárol-e. Erre a nemzetiudi.hu oldalon van lehetőség. A legbiztosabb megoldás, ha az e-matricát közvetlenül ezen a felületen szerzik be.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön a reggel friss lesz, 9 és 10 fok körüli hőmérséklettel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben változóan felhős, de jellemzően száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Van.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
3: Én nem fogok.
2: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
3: Úristen.
2: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
3: Én meg téged.
2: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Mos.

0: volt sztori. Jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a krás.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Önzött álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorongol. A hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom,

0: szeretet csak szétszedne.
1: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Lezárult a kaposvári Temesvár utcai tagóvoda egyéves tehetséggondozó programja, amelyben a gyerekek játékos formában ismerkedtek a matematika és természet világával. A pályázat keretén belül a gyerekek az óvodán kívül sokféle élményen keresztül tanulhattak. Jártak többek között a Szennai Skanzenben, a Bőszénfai Szarvasfarmon, a Csillagparkban, a Szijjágyi Erdei Iskolába, de Keszthelyre és Budapestre is eljutottak. Az óvoda tapasztalatai szerint a program erősítette a gyerekek önállóságát, aktivitását és probléma megoldó készségét, miközben a természet iránti érdeklődésük is nőtt. Több mint 500 somogyi diák vehetett részt külföldi szakmai programokon a Kaposvári Szakképzési Centrum Erasmus Plus programjának köszönhetően a tavalyi tanévben. A diákok többek között Görögországban, Szlovéniában és Erdélyben szereztek gyakorlati tapasztalatokat. Az erdésztechnikusok ültetvényeket és fűrészüzemet látogattak, az ápoló tanulók az egészségügyi ellátással ismerkedtek, az informatikusok pedig a mesterséges intelligenciáról tanultak. Erdélyben mintegy 100 diák és oktató vett részt a programban. A cukrász tanulók például csokoládé manufaktúrában, a szakács és pincér tanulók pedig vendéglátóhelyeken gyakoroltak. A program ősszel is folytatódik. Szeptemberben és októberben csaknem 450 diák és oktató utazhat Görögországba, emellett Erdélybe és Kínába is szerveznek szakmai utakat. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni nyári akcióban, és az esetek ötödénél találtak valamilyen szabálytalanságot. Leggyakrabban számla és nyugtaadás maradt el, de a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata is gyakori volt. Internetes hirdetések alapján is ellenőriztek. Volt olyan vállalkozó, aki bizonylat nélkül értékesített szolgáltatást, más pedig adószám nélkül kínált e-cigarettákat. A NAV szerint az ellenőrzések célja, hogy kiszűrjék a szabálytalankodókat, és így a jogkövető vállalkozások tisztességes körülmények között működhessenek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a reggel friss lesz, 9 és 10 fok körüli hőmérséklettel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben változóan felhős, de jellemzően száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhatsz. Rádió most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 1-én délig szünetel a lakcím nyilvántartási ügyek intézése a kormányablakokban Somogyban. Ezen a napon a tulajdoni lapok és a térkép másolatok kiadása sem lesz elérhető. Emellett a földhivatali főosztály és annak osztályai egész nap zárva tartanak. Ezért, aki ilyen ügyben szeretne ügyet intézni, annak érdemes másik napra terveznie a látogatást. A szolgáltatások október 2-ától a megszokott rend szerint vehetők igénybe. Az alacsony vízállás miatt jól láthatóvá vált egy különös kősor a Balatonban, a Szántódi révtől nem messze. A közösségi médiában felmerült, hogy akár római kori kikötő vagy átkelő maradványa is lehet. A régészeti vizsgálatok azonban ezt nem igazolják. Tóth János Attila búvár régész a 2003-as alacsony vízállás idején maga is kutatta a területet. A kőgátból kiemelt faanyag évgyűrűs vizsgálata pedig azt mutatta, hogy az építmény a 19. század elején készülhetett. A szakember szerint valószínűleg a balatoni hajózás fejlődéséhez kapcsolódó hullámtörő gát lehetett. A Balaton medrében ugyanakkor valóban vannak jóval régebbi régészeti emlékek. A Szántódrév közelében például egy Krisztus előtti második századból származó tölgyfacölöpöt is találtak, ami a terület kelta használatára utal. Kábítószerültetvényt találtak egy somogyi kis településen. A nagyatádi rendőrök egy 27 éves férfi és egy 26 éves nő otthonában tartottak kutatást, ahol csaknem 1 kg szárított növényi törmeléket és a termesztéshez szükséges eszközöket találtak. A telek határában drónnal is átvizsgálták a területet, így fedezték fel a fák mögé rejtett 15 tőből álló kenderültetvényt. A pár mindkét tagjánál kimutatta a gyors teszt a kábítószer fogyasztást, ezért gyanúsítottként hallgatták ki őket kábítószer birtoklás miatt. Kiérdemelte a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítójának rangos minősítését, a Fővárosi Állat és Növénykert. A budapesti intézménynek ehhez szigorú, független vizsgálaton kellett megfelelnie. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutók kialakítását és a gondozók képzettségét is vizsgálták. A minősítést 5 évig használhatja az állatkert, és ezzel Közép-Kelet-Európából elsőként csatlakozott a tanúsítvánnyal rendelkező intézményekhez.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a reggel friss lesz, 9 és 10 fok körüli hőmérséklettel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben változóan felhős, de jellemzően száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. What we're saying is not protesting.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most. Let's go.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A robotika és a környezettudatos nevelés összekapcsolására épülő programokat valósítanak meg a kaposvári Búzavirág tagóvodában. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek a természettel, miközben fejlődik a kreativitásuk, a probléma megoldó gondolkodásuk és az együttműködésük. Új robotikai és fejlesztő eszközöket, valamint kültéri játékokat is beszereztek, és a programokba más óvodák gyermekeit is bevonták. A fejlesztésekre a Búzavirág tagóvoda 2 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. Októberben is folytatódik a házhoz menő használt sütőolajgyűjtés Kaposváron. A lakóknak csak a zöld gyűjtőedényt kell jól láthatóan kihelyezniük az ingatlan elé a megadott napon, a KHG pedig ingyenesen elszállítja. Október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi városrészben gyűjtenek, 19-én az északnyugati városrészben, 20-án a Donnerben és a Rómahegyen, 21-én a Cserben és Kecelhegyen, 22-én pedig a belvárosban és Tüskeváron. A használt sütőolajat nem szabad a lefolyóba önteni, mert komoly környezeti károkat okozhat. Teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete hétfő délután Balatonlellén. A lángokat a boglári önkormányzati tűzoltók oltották el, majd a siófoki hivatásos tűzoltókkal együtt átvizsgálták a tetőszerkezetet, hogy maradtak-e izzó részek. A tűz az épület elektromos hálózatát is megrongálta, ezért a lakóknak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. A védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken érvényben lévő fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik természetvédő szervezetek. Nyílt levelükben azt írják, hogy a szociális tűzifa iránti igénye nem védett, alacsony természetességű erdőkből is kielégíthető. A szervezetek szerint a moratórium szeptember végén jár le, miközben még nem készült el a védett erdők kezelésének új rendszere. Arra is figyelmeztetnek, hogy a szárazság miatt az erdők különösen sérülékenyek, ezért szerintük a fakitermelés további terhelést jelentene az ökoszisztémák számára. 5 éve nem volt ekkora az új építésű ingatlanok kínálata Magyarországon, jelenleg ugyanis több mint 10 000 lakás és ház közül válogathatnak a vevők. Az ingatlan.com adatai szerint az új lakások legolcsóbb tizede országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ami egy év alatt 1 millió forintos emelkedést jelent. A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forint az alsó árszint. A portál szerint az új építésű ingatlanoknál egyre fontosabb a megfizethetőség, miközben a vevők és eladók számára az év végén lejáró kedvezményes 5%-os lakásáfa jövője is fontos kérdés.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a reggel friss lesz, 9 és 10 fok körüli hőmérséklettel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben változóan felhős, de jellemzően száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár! Csütörtök van, október 1-e, bizony beléptünk már a mai nappal a második őszi hónapban, és bizony azért elég hűvösen indul a reggel, 6,5 Celsius fokot mutatott az autóm hőmérője. Hát ezek azok a napok, amikor reggel még rétegesen kell öltözni, de délután azért már sokkal enyhébb, sokkal kellemesebb időre számíthatunk. Természetesen ma is hozunk időjárás előrejelzést, és minden más aktualitásról beszélgetünk, ami érintheti az életeteket itt Kaposváron, legyen szó programokról, vagy fontos hírekről. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, és belecsapunk a lecsóba, így 6 óra után néhány perccel ma reggel is. Nem sokára ünnepelteket köszöntünk, majd megnézzük, hogy a kaposvármos.hu testvéroldalunk milyen aktualitásokról ír, és egy kalendáriummal is készülök ebben az órában, annak is a második felében. Tartsatok velünk, és rúgjuk be ennek a csütörtöknek a kapuját. Olivia Rodrigóval indítsuk is ezt az órát, már is jön a Get Him Back Kaposvár rádiójában. Jó reggelt! I met a

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Október 1-e van, és a mai napon a Malvinokat ünnepeljük. Ez egy germán eredetű név, jelentése a jog barátja. A Malvin név erősen üzletorientált személyiség kialakulását támogatja. Az anyagi siker és a függetlenség iránti vágya nagyon erős már egészen fiatal korában is. Számára nem megterhelő olyan logikus gondolatmenetet követni, ami gyakorlatias, üzleties dolgokról szól. Jól mozog az üzleti világban, könnyen sajátítja el a joghoz, esetleg a politikához szükséges ismereteket. Csak nagyon ritkán fordul elő, hogy érzelmi alapon ítélkezne vagy hozna döntést. Kedves Malvinok, nektek kívánunk a boldog névnapot, és mindenkinek boldog születésnapot, aki esetleg ma ünnepel. Holnap majd a Petrákat, és holnap után a Helgákat ünnepeljük. Ezt csak emlékeztetésképpen mondom. Na de a Malvinoknak és a mai nap ünnepeltjeinek szóljon a következő dal, a rádió mostanában Joel Corey és a Be Alright.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Szemlézzünk egy picit, mégpedig digitálisan a kaposvármos.hu-n. Nem recsegnek a hasábok, de görgetem az egeret. Vénasszonyok nyara áll a főoldalon. Ugye volt egy kedves rádióhallgatónk, aki szóvá tette Facebook üzenetben, hogy neki nagyon nem tetszik ez a megnevezés, mert hogy miért nem hívjuk szépkorúaknak, de hát kérem szépen, ez egy évszázadokra visszanyúló néphagyományból érkező kifejezés, ami miatt szerintem nem szabad senkinek megsértődnie, úgyhogy a legnagyobb tisztelettel mondjuk, hogy ez a vénasszonyok nyara. 3 napon át permetezik a házfákat a keleti temetőben. A háztartásokban keletkező használt sütőolaj házhoz menő gyűjtésének időpontjai októberben Kaposváron. Ezt is megtaláljátok. Nyári ellenőrzések, több mint 2300 vizsgálat, minden ötödiknél hiba. Új lendület, új csapad, új ízek. Október 5-én újra nyit az Akác étterem és bisztró. Ma van a csomagolásmentes világnap. Ez tegnap volt, tegnapra írták. Robotika és zöld kalandok a Buzavirág tagovodában. Sétával hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre. Minden szavazat számít, hogy a zselici csillagok útja legyen az év erdei kerékpárútja 2026-ban. Ilyen és ehhez hasonló aktualitásokkal, helyi információkkal találkozhattok, csak kattintsatok a www.kaposvármost.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Lezárult a kaposvári Temesvár utcai tagóvoda egyéves tehetséggondozó programja, amelyben a gyerekek játékos formában ismerkedtek a matematika és természet világával. A pályázat keretén belül a gyerekek az óvodán kívül sokféle élményen keresztül tanulhattak. Jártak többek között a Szennai Skanzenben, a Bőszénfai Szarvasfarmon, a Csillagparkban, a Szijjágyi Erdei Iskolába, de Keszthelyre és Budapestre is eljutottak. Az óvoda tapasztalatai szerint a program erősítette a gyerekek önállóságát, aktivitását és probléma megoldó készségét, miközben a természet iránti érdeklődésük is nőtt. Kábítószerültetvényt találtak egy somogyi kis településen. A nagyatádi rendőrök egy 27 éves férfi és egy 26 éves nő otthonában tartottak kutatást, ahol csaknem 1 kg szárított növényi törmeléket és a termesztéshez szükséges eszközöket találtak. A telek határában drónnal is átvizsgálták a területet, így fedezték fel a fák mögé rejtett 15 tőből álló kenderültetvényt. A pár mindkét tagjánál kimutatta a gyors teszt a kábítószer fogyasztást, ezért gyanúsítottként hallgatták ki őket kábítószer birtoklás miatt. A közúti és a vasúti árufuvarozás szorosabb együttműködése enyhíthetné a sofőrhiányt a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. Az országban mintegy 120 ezer gépjárművezető dolgozik, de körülbelül 13 ezer sofőr hiányzik, és 5 éven belül a jelenlegi állomány 15%-a is nyugdíjba vonulhat. A szövetség szerint olyan fuvarozási rendszerre van szükség, amelyben a közút és a vasút egymás kapacitásaira épít. A következő években ugyanis jelentősen nőhet a vasúti áruforgalom, főként a kelet-magyarországi autógyárak miatt.
0: Időjárás jelentés.
5: Csütörtökön a reggel friss lesz, 9 és 10 fok körüli hőmérséklettel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben változóan felhős, de jellemzően száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Küngz és a Cookin' on Three Burners közöse szólt, ez volt a This Girl Kaposvár rádiójában. Jó reggelt kívánok mindenkinek, október 1 van csütörtök, és 6 perccel elmúlt fél hét. Szép napot, jó napindítást, és jó utat kívánok a munkába minden kedves rádióhallgatónak, akkor is, ha gyalogosan, ha autóval, vagy autóbusszal indul esetleg munkában. Hát drága hallgatók, még csak 2 napot kell kibírnunk ebből a hétből, és vége a munkahétnek, újból egy hétvége elé nézünk, aztán érkezik megint egy kicsit a kikapcsolódás, a pihenés ideje. Egyébként jók ezek a hétvégék. Nyilván sokszor lehet arról morfondírozni, hogy milyen is lenne a 4 napos munkahét, de maradunk az elképzelésekkel, maradunk a vágyakkal, örüljünk annak, hogy ebből a 7 napból 2 is van, ami szabadon telik. Már akinek, mert ugye vannak olyanok is, akik bizony hétvégén is dolgoznak. Ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670 32 32 355. Írjatok, hívjatok, és szerkesszük együtt az adást. Hamarosan jövök a kalendáriummal, most pedig zenélünk, a Communers dala jön 1987-ből, és a Never Can Say Goodbye.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Október 1-e van, és picit utazunk az időben. Megnézzük, hogy miért is jelentős nap a mai. Például, mert ma van az idősek világnapja, immár 35 éve. Ugyanakkor 1975 óta zenei világnap is a mai, és 485 éve pedig ezen a napon született El Greco, görög származású spanyol festőművész, a manierizmus mestere. 157 éve a világon elsőként az osztrák-magyar monarchiában bevezették a postai levelező lapok használatát. Ma 146 éve Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását. 102 éve született Jimmy Carter, amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke. 81 éves születésnapot ünnepel ma Molnár Piroska, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas színésznő, Kaposvár egyik büszkesége. Ma lenne 79 éves Som Lajos zenész, basszusgitáros, a Piramis együttes alapítója. 68 éve kezdte meg működését a NASA. 44 éve ezen a napon kezdték el árulni az első CD lejátszókat 625 dolláros áron. És végül, de nem utolsó sorban, ma 34 éve, 1992. október 1-én megindult a Duna TV műholdas magyar adása. Ezek történtek tehát október 1-én.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 1-én délig szünetel a lakcím nyilvántartási ügyek intézése a kormányablakokban Somogyban. Ezen a napon a tulajdoni lapok és a térkép másolatok kiadása sem lesz elérhető. Emellett a földhivatali főosztály és annak osztályai egész nap zárva tartanak. Ezért, aki ilyen ügyben szeretne ügyet intézni, annak érdemes másik napra terveznie a látogatást. A szolgáltatások október 2-től a megszokott rend szerint vehetők igénybe. Októberben is folytatódik a házhoz menő használt sütőolajgyűjtés Kaposváron. A lakóknak csak a zöld gyűjtőedényt kell jól láthatóan kihelyezniük az ingatlan elé a megadott napon, a KHG pedig ingyenesen elszállítja. Október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi város részben gyűjtenek, 19-én az északnyugati város részben, 20-án a Donnerben és a Rómahegyen, 21-én a Cserben és Kecelhegyen, 22-én pedig a Belvárosban és Tüskeváron. A használt sütőolajat nem szabad a lefolyóba önteni, mert komoly környezeti károkat okozhat. Munkahelyéről lopta az építőanyagot egy férfi, aki ellen a Vármegyei Főügyészség most emelt vádat. Az árukiadóként dolgozó férfi pénzért cserébe segített társainak, akik először kisebb tételben faárut vittek ki, később pedig már közel 1 millió forint értékű szarufát, gerendát és gipszkartont pakoltak egy teherautóra. A férfi a hátsó kaput is kinyitotta előttük. A cég vezetője észrevette a történteket, a rendőrök pedig több ellopott építőanyagot is megtaláltak és lefoglaltak. Az ügyészség a munkavállalóval szemben letöltendő börtönt, két társával szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Közel 120 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelem finanszírozására, derül ki a magyar közlönyben megjelent határozatból. Az összeggel a harmadik negyedévben nyújtott rezsivédelmi szolgáltatások költségeit ellentételezik a szolgáltatóknak. A támogatásból a villamosenergia és a földgáz szolgáltatók is részesülnek. Utóbbinak járó összeget szeptember végéig utalják át. Elmaradt a tavalyitól a turisztikai szálláshelyek augusztusi forgalma, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Összességében csaknem 2,6 millió vendég érkezett a szálláshelyekre, akik közel 7 millió vendég éjszakát töltöttek el, mindkét adat alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A visszaesés a belföldi és a külföldi vendégeknél is megfigyelhető volt, utóbbiaknál nagyobb mértékben. A Balatonnál is kevesebb vendéget regisztráltak, mint tavaly. A szálláshelyek bevétele szintén csökkent az előző évhez képest.
0: Időjárás jelentés.
3: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Nagyon-nagyon szép reggelt kívánok, 7 óra múlt, október 1-e van, csütörtök, köszönjük szépen a híreket Pál Patríciának, várjuk vissza 7:30-kor is. És hát kedves hallgatók, beléptünk a naprakészbe, egyre lendületesebb a reggel, egyre többen vannak az utakon, egyre jobban telik meg élettel a város, és mi is egyre jobban dobjuk bele magunkat ebbe a csütörtökbe itt a Rádió Moston. A naprakészben pedig ma is aktualitásokkal, kaposvári programokkal találkozhattok, és természetesen hozunk nektek nagyon jó zenéket is, na de ugyanakkor ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670 32 32 355, írjatok nekünk közlekedési infót, szóljatok hozzá témáinkhoz, és tartsatok velünk ezen a csütörtök reggelen is. Hamarosan egy újdonság szól, jön Dove Cameron és a When in Rome, előtte pedig ezt az órát is a napra készt Ed Sheerannel indítjuk, ez az Azizám a Rádió Moston.

egy csodálatos csapat, a Coldplay és a BTS közöse szólt, ezóta My Universe itt a Rádió Moston. Már 4:48 is elmúlt, mégpedig 3,5 perccel, és hát véletlenül találkoztatok már ezzel az információval, de én akkor is nyomatékosítom, hogy fontos, hogy szavazzunk azért, hogy a Zselici Csillagok útja legyen az év erdei kerékpár útja 2026-ban. 12-e évfélig lehet szavazni a 2026 év erdei kerékpár útja jelöltjeire az Országos Erdészeti Egyesület Facebook oldalán a választott erdei kerékpárút képének lájkolásával. És figyelem, csak ezen a linken lehet leadni a szavazatot, amit egyébként a kaposvármos.hu főoldalán olvasható cikkben is megtaláltok. A Zselici Csillagok útja Bőszénfa és Zselic Kisfalut között vezet, a Zselici Csillagpark erdős dombos vidékén. A mindegy 18 kilométeres útvonal a természetközeli kerékpározást a térség legismertebb látnivalóival kapcsolja össze. A túra nagy része jó minőségű aszfaltos erdészeti úton halad, árnyas erdők és nyitottabb kaszálók váltakozásával. Útközben érinti a Zselici Csillagpark csillagvizsgálóját, a Zselici kilátót, a Ropoi pihenőhelyet, valamint több hangulatos erdei pihenőpontot. A változatos, de jól teljesítető domborzat miatt családi kirándulásnak és sportosabb tekerésnek is remek választás. És hogyha már néhány évvel ezelőtt a Desedei kerékpárút lett az év kerékpárútja, akkor legyen a Zselici az év erdei kerékpárútja. Szavazzatok október 12-jéig az Országos Erdészeti Egyesület Facebook oldalán. Most pedig élvezzük a dalokat, mégpedig Cyrillel és Mary Joe-val folytatjuk. A Still Into You érkezik a Rádió Moston.

0: Azaria énekelt, ez volt a Gát itt a Rádió Moston. Közeledünk 7:30-hoz, kedves rádióhallgatók. Aztán 7:30-kor természetesen híreket hoz Pál Patrícia. Aztán a következő fél óra elején közlekedési infókkal jövök vissza. Maradjatok velünk, és indítsátok a reggelt Kaposvár Rádiójával.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Egy 6-tagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
3: Milyen finoman fogalmaztál.
2: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 1-én a Zene Világnapján egész nap muzsika tölti meg a várost. A mai Muzsikál Kaposvár programjai már délelőtt 10 óra 15 perckor elkezdődnek a Kossuth téren, ahol óvodások körjátéka, közös éneklés és táncház is várja az érdeklődőket. Délután több helyszínen mini koncerteket rendeznek. 14:30-tól például zongora és vonós muzsika szól a könyvtárban. A napot este 17:30-kor a Dalban egy város című kórus hangverseny zárja az Együd Árpád Kulturális Központban, ahol 6 kaposvári kórus lép színpadra. A koncertre a belépés ingyenes. Októberben is folytatódik a házhoz menő használt sütőolajgyűjtés Kaposváron. A lakóknak csak a zöld gyűjtőedényt kell jól láthatóan kihelyezniük az ingatlan elé a megadott napon, a KHG pedig ingyenesen elszállítja. Október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi városrészben gyűjtenek, 19-én az északnyugati városrészben, 20-án a Donnerben és a Rómahegyen, 21-én a Cserben és Kecelhegyen, 22-én pedig a Belvárosban és Tüskeváron. A használt sütőolajat nem szabad a lefolyóba önteni, mert komoly környezeti károkat okozhat. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével több megyében. A szervezet szerint ismeretlenek a lakhatási programban támogatott családokat keresik fel, máltai munkatársnak adják ki magukat, majd iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek, sőt felvételeket is készítenek. A Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy idegeneket csak az igazolványuk ellenőrzése után engedjenek otthonukba.
1: Időjárás jelentés.
6: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Laci már bizony kint van, és már javában dolgozik, viszi az utasokat A-ból B-be, de közben nyitva tartja a szemét az Euró 6 óra taxi munkatársa, és el is mondta nekünk, hogy mit tapasztalt odakint ma reggel az utakon. Élénk a forgalom odakint, és sokan vannak az utakon, természetesen Újlak felől, Füred felől, Toponár felől, Szigetvár irányából, és a Cseri úton is sok az autós. A Hársfa utca, ahogy minden reggel lenni szokott, ma is elesett, itt inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Pécsi utca irányából közlekedők inkább próbálják meg időnként kiengedni azokat a Hársfa utcából, akik balra a Fő utca irányába kanyarodnának. A Zárda utcában van egy felbontás, egészen pontosan ott a Mai Tai előtt, ahogy a Kontrásiból feljövünk és balra kanyarodunk. Ott aszfaltozásra vár ez a szakasz, ez a kis útfelbontás, viszont figyelni kell. Az Unix előtt még mindig kerülgetni kell azt az aknafedelet, a Füredi úton a lámpák mindenhol működnek, mint megtudtuk Lacitól, viszont ami érdekes, hogy nincs még piaci nap, mert ugye pénteken és szombaton szokott a piac benépesülni, de már most is kevés a parkolóhely, a Rákóczi tér felől jóformán nincs is, a Laktanya utcában még azért lehet találni. A Szigetvári felüljáró is tele van, időnként beindul a forgalom, időnként újból bedugul, egészen a gyalogátkelő helyig, a Zselici útig állnak az autók, illetve egy-két rolleressel, illetve biciklissel is lehet találkozni az Érd-Kaposvár útjain. Mindenki vigyázzon magára, vezessetek óvatosan, ha pedig van közlekedési infótok, küldjétek el nekünk.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra.

0: Halló, halló, Rádió Most, Róth Balázsi, Hunor vagyok, jó reggelt!
1: Szia, Hunor, én meg István vagyok.
0: Szevasz, István!
1: Szeretnék egy rövid információval szolgálni, ha még nem szóltak. Sántoson kint van a fényképezőgép, úgyhogy mindenki figyeljen oda ma reggel, mindenki közlekedjen biztonságosan, hallgassák a Most Rádiót, mert sokkal jobb kedvük lesz.
0: Ezzel 100%-osan egyetértek, szóval akkor Sántoson nagy mosoly és óvatosan a gázpedállal. Köszönöm szépen, István, hogy hívtál. Szép napot, köszi, hogy velünk vagy. Szia, szia.
1: Hello.

Egy igazán jó dal 2024-ből a Weekendtől, ez volt a Dancing in the Flames egyenesen Kanadából. Elmúlt 3:48, és hát ma van a zene világnapja, ezt korábban már mondtam a kalendáriumban is, és természetesen Kaposvár ezt jól meg is ünnepli. Ma van a 15. Muzsikál Kaposvár a zene világnapján programsorozat, hiszen 10 óra 15 perctől már kezdődnek a programok a Kossuth téren az óvodás csoportok körjátékával. 11 órától közös éneklés lesz, közreműködik a Somogy zenekar, valamint iskolai kórusok. Itt köszöntőt mond Szita Károly, Kaposvár polgármestere, aki a program fővédnöke is. Aztán 4:12-től szintén a Kossuth téren táncház lesz, Turi Endre közreműködésével, délután pedig mini koncertek a város különböző pontjain, így tehetséges fiatalokkal, érdekes hangszerekkel is találkozhatok, például az Európa Parkban és más helyeken. 14:30-tól zongora és vonós muzsika a könyvtárban. És aztán végül este 17:30-tól dalban egy a város kórus hangversennyel koronázzák meg a napot itt Kaposváron, mégpedig az Együd Árpád Kulturális Központban. Itt köszöntőt mond dr. Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere, és a belépés díjtalan. Kiváló darabokat hallhattuk. Akiket érdekel a zene és szeretik a komoly zenét, legyenek ott majd 16:30-tól a kórushangversenyen is az Együttben. Most pedig nosztalgiázunk egy picit, 1998-ból jön a következő dal Ultra 4-től, ez a New Kind of Man.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Ahogy szoktam mondani, fütyűrészűs szép reggelt kívánok mindenkinek, hogyha fütyűrészünk, általában jó a kedvünk is. Az emberek ugyanis képtelenek szomorúságukban fütyűrészni, olyankor inkább dalolunk, olyankor inkább sírva mulatunk, ahogy szokás mondani, mert hogy mi magyarok valahogy ehhez igen-igen érzékenyek vagyunk. Na de hamarosan 8 órát üt az óra, újból Pál Patricia jön hírekkel Kaposvár rádiójában, és elérkezünk a Naprakész feléhez, innen folytatjuk nem sokára. Most azonban jön az óra utolsó a felvételen, amit Anne Mary és Shania Twain hoznak, 2023-as dal csendül fel. Ez az Unhealthy a Rádiómoston. Well,

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. A gyerekek önbizalmának, önértékelésének és érzelmi intelligenciájának fejlesztéséről tartott előadást Pécsi Rita neveléskutató a kaposvári hangyatanodában. A szakember előadásában elmondta, az iskolai osztályzatok mellett az is fontos, hogy a gyerekek milyen kapcsolatot alakítanak ki társaikkal, hogyan kezelik a konfliktusokat és mennyire tudják elfogadni önmagukat. Ezek a készségek ugyanis folyamatosan fejleszthetők, és ebben a pedagógusok mellett a szülőknek is fontos szerepük van. A hangyatanodában ezért a tanulás mellett a készségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok esetében. Közel 2 hektáron égett a száraz aljnövényzet kedden Kaposgyarmaton a főutcában. A tűz egy szénakazarra és a közeli erdő növényzetére is átterjedt. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy azok a fákra is átterjedjenek. Október 1-től hivatalosan is megváltozik a vármegye szó használata a közigazgatásban. A jogszabályokban és a hivatalos megnevezésekben a korábbi vármegye helyett ismét a megye kifejezés jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a Somogy vármegyei kormányhivatal elnevezése Somogy megyei kormányhivatalra változik, és a hivatalos dokumentumokon, táblákon és elektronikus felületeken is fokozatosan átvezetik az új megnevezéseket. Október a látás hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres szemvizsgálat és a látás megőrzésének fontosságára. A szakemberek szerint akkor is érdemes ellenőriztetni a szemünket, ha nem tapasztalunk komolyabb panaszokat, hiszen egyes elváltozások sokáig tünetmentesek lehetnek. A hónap során országszerte több helyen szerveznek látás ellenőrzéseket és a szem egészségével kapcsolatos programokat.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.

Ray Daltonnal indult el a napra kész második órája, az Óig Gatot hallgattuk Kaposvár rádiójában. Szép reggelt a 91.2-es frekvencián, Ródh Balázsi Hunor köszönti hallgatókat. Ma is egy igazán csodás napnak nézünk elébe, de hogy egészen pontosan mire számíthatunk a hét utolsó munkanapjain, illetve a hétvégén, azt hamarosan elárulom egy részletes időjárás előrejelzésben, de közben arra bátorítalak benneteket, hogy írjatok nekünk, hívjatok bennünket, ha van közlekedési infótok, vagy egyszerűen csak hozzászólnátok valamelyik témához, elveszítettetek valamit, vagy találtatok valamit, akkor is számíthattok ránk. 0670 32 32 355, ide tudtok küldeni nekünk SMS és Viber üzenetet, illetve ezen a számon tudtok felhívni bennünket. Mi pedig hozzuk a legjobb zenéket Calvin Harris-től, Dua Lipa-tól, Sean Paul-tól és Innától, illetve most Marics Petiék zenekarától. Érkezik már is a Kuplunk és a Lépnem kell a rádió.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész! Időjárás jelentés.
1: Időjárás előrejelzést ígértem, kedves hallgatók, és itt is vagyok. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ez az ősz egyelőre igen-igen száraz, ugyanis a változást okozó frontok továbbra is messze elkerülik hazánkat. Folytatódik a vénasszonyok nyara, vagy indián nyár, napközben zavartalan napsütésre, 25 fok körüli maximum hőmérsékletekre számíthatunk. Hazánk időjárását egy nagy kiterjedésű anticiklon alakítja, a felhőoszlatól leszálló légmozgások hatására zavartalanul napos, száraz az idő. A magas nyomású légköri képződmény a következő napokban sem változtat a helyzetén, így folytatódik a kellemes vénasszonyok nyara. A nappali hőmérsékletek több fokkal az átlagos felett alakulnak, éjszakánként viszont az ilyenkor szokásosnál hidegebb idő várható. A jövő hét közepéig nem várható jelentős változás, marad az eseménytelen meleg, kora őszi idő, így kedves hallgatók, a mai napon és egész hétvégén, sőt, még a jövő hét első napjaiban is 24-26 Celsius fok körüli maximumokra számíthattok, míg az éjszakai órákban 6-10 Celsius fokra.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 1-én a Zene Világnapján egész nap muzsika tölti meg a várost. A mai Muzsikál Kaposvár programjai már délelőtt 10 óra 15 perckor elkezdődnek a Kossuth téren, ahol óvodások körjátéka, közös éneklés és táncház is várja az érdeklődőket. Délután több helyszínen mini koncerteket rendeznek. 14:30-tól például zongora és vonós muzsika szól a könyvtárban. A napot este 17:30-kor a Dalban egy város című kórus hangverseny zárja az Együd Árpád kulturális központban, ahol 6 kaposvári kórus lép színpadra. A koncertre a belépés ingyenes. Az iráni konfliktus miatt több mint 100 milliárd euróval nőtt az Európai Unió idei energiaköltsége. Az Unió energiaügyi biztosa szerint a többletkiadás főként a fosszilis energiahordozók drágulásából adódik, miközben az Unió nem jutott több gázhoz vagy olajhoz. A biztos úgy fogalmazott, a helyzet ismét megmutatja, mennyire kiszolgáltatott Európa az importált energia árának, ezért szerinte nagyobb szerepet kell kapnia az Unió saját energiatermelésének. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével több megyében. A szervezet szerint ismeretlenek a lakhatási programban támogatott családokat keresik fel, máltai munkatársnak adják ki magukat, majd iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek, sőt felvételeket is készítenek. A szeretetszolgálat arra kéri az érintetteket, hogy idegeneket csak az igazolványuk ellenőrzése után engedjenek otthonukba.
0: Időjárás jelentés.
4: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggel frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
5: Már a 8:30 is a múlté, szép késő reggelt, kora délelőtöt mindenkinek, bár így munkanapon talán nagyon kevesen vannak olyanok, akik most ébredeznek, így már javában benne van mindenki ebben a napban, október 1-én, csütörtökön. Hát kedves rádióhallgatók, él a város, pezseg a város, élénk a forgalom odakint, sokan róják a köröket, sokan dolgoznak, és remélhetőleg majd, ha kimegyek a stúdióból, én is sok mosolygós arccal fogok találkozni. Sokszor nagyon zavar az, hogyha végig sétálunk a sétáló utcán, rengeteg komor, elgondolkodott arcú ember jön velem szembe, pedig sokkal jobb lenne, hogyha kicsit nyitnánk a világ felé, és megpróbálnánk meglátni minden napban a szépet, a jót, és Májerné Bocska Ágnes kaposvári idegenvezetővel szoktuk mondani, hogy próbáljunk meg főként a belvárosban picit fölfele is nézni. A tekintetünket a földről emeljük fel a gyönyörű szecessziós épületek homlokzataira, nézzük meg, hogy micsoda munkát végeztek itt a századforduló környékén azok az emberek, akik építették a mai belvárost, és csodálkozzatok rá, hogy milyen szép helyen is lakunk. Hogyha pedig inkább a füleiteket használjuk, használnátok, akkor tekerjetek a hangerőn és élvezzétek a legjobb zenéket itt a Rádió Moston. Jön Robin Schulz, jön a Guns N' Roses, most pedig DJ Antoine rúgja be a fél óra ajtaját. Ez a Macheri a Rádió Moston.

Robin Schulz és Kid Dog közöse szólt, ez volt az All We Got a Rádió Moston, elmúlt 3:49 is, és fontos beszélni arról is, hogy jövő héten október 5-én lesz az Irgalmasság házának a 3. születésnapja. És a 3 éves Irgalmasság háza a születésnapi ünneplésre mindenkit szeretettel vár. Október 5-én, tehát hétfőn egész nap nyitva lesz a ház, süti, kávé, játékos feladatok gyerekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Aki eddig csak elsétált előtte, most jó okot kap rá, hogy benézzen. Nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek, csak menjetek és legyetek jelen. Irgalmasság háza, Kaposvár, Németh István fasor 2. Ez éppen a Szent Imre templom után található. Október 5-e, tehát hétfő, 9 órától egészen délután 4:30-ig várnak mindenkit szeretettel, a jelige pedig, mert fontos vagy, legyetek ott. Most pedig Lorinnal folytatjuk, Svédországból érkezik az énekesnő és hozza magával az Easy It Love című dalt.

egyenesen Olaszországból érkezett Damiano David, a Maneskin frontembere és egy 2024-es dal, ez volt a Born with a Broken Heart itt a Rádió Moston. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, 9 órához közelítünk, amikor újból Pál Patrícia jön a legfontosabb tudnivalókkal itt Kaposvár rádiójában. Na de kedves hallgatók, most azonban elérkeztünk a naprakész végéhez, de ettől függetlenül aktualitásokkal, kiváló zenékkel találkozhattok továbbra is, és mi továbbra is számítunk rátok. 0670 32 32 355, jöhetnek ide az üzenetek, illetve telefonhívások. Na de még Patrícia hírei előtt zárjuk a naprakészt és az órát egy Nelly Furtado dallal. 2000-ből érkezik az I'm Like a Bird.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 1-én a Zene Világnapján egész nap muzsika tölti meg a várost. A mai Muzsikál Kaposvár programjai már délelőtt 10 óra 15 perckor elkezdődnek a Kossuth téren, ahol óvodások körjátéka, közös éneklés és táncház is várja az érdeklődőket. Délután több helyszínen mini koncerteket rendeznek, 2:30-tól például zongora és vonós muzsika szól a könyvtárban. A napot este 17:30-kor a Dalban egy város című kórus hangverseny zárja az Együd Árpád Kulturális Központban, ahol 6 kaposvári kórus lép színpadra. A koncertre a belépés ingyenes. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Október 1-én délig szünetel a lakcím nyilvántartási ügyek intézése a kormányablakokban Somogyban. Ezen a napon a tulajdoni lapok és a térkép másolatok kiadása sem lesz elérhető. Emellett a földhivatali főosztály és annak osztályai egész nap zárva tartanak. Ezért aki ilyen ügyben szeretne ügyet intézni, annak érdemes másik napra terveznie a látogatást. A szolgáltatások október 2-től a megszokott rend szerint vehetők igénybe. Október a látás hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres szemvizsgálat és a látás megőrzésének fontosságára. A szakemberek szerint akkor is érdemes ellenőriztetni a szemünket, ha nem tapasztalunk komolyabb panaszokat, hiszen egyes elváltozások sokáig tünetmentesek lehetnek. A hónap során országszerte több helyen szerveznek látásellenőrzéseket és a szem egészségével kapcsolatos programokat. Október 1-től hivatalosan is megváltozik a vármegye szó használata a közigazgatásban. A jogszabályokban és a hivatalos megnevezésekben a korábbi vármegye helyett ismét a megye kifejezés jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a Somogy vármegyei kormányhivatal elnevezése Somogy megyei kormányhivatalra változik, és a hivatalos dokumentumokon, táblákon és elektronikus felületeken is fokozatosan átvezetik az új megnevezéseket.
0: Időjárás jelentés.
4: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

9 óra múlt, szép napot mindenkinek, október 1-én csütörtökön, ez itt a Rádió Most, Kaposvár rádiója, a mikrofonnál Ród Balási Hunor, és egy jó kis nosztalgikus dalt hallgattunk, 1989-ből hozta Holly Johnson a Love Train-t így az óra elején, a 91.2-n. Hát kedves hallgatók, csodás időjárásunk van, és az is lesz holnap után, meg azután, meg amíg csak lehet egy picit konkrétabb időjárás előrejelzést jósolni, úgyhogy próbáljuk meg kiélvezni, amíg nem érkeznek meg a szürke hétköznapok. Az viszont biztos, hogy eső rég nem volt, és egyelőre írehamva sincs. Úgyhogy akinek még otthon van a kis kertben egy kis paradicsom, egy kis paprika, érdemes locsolgatnia. Na de tekeredjünk vissza picit a zenékhez, hiszen mégis ma van a zene világnapja, és mi itt a Rádió Moston is kiemelt hangsúlyt fordítunk arra, hogy ti a lehető legjobban érezzétek magatokat a zenék társaságában. Egy újdonsággal folytatjuk, mégpedig Chloe Kwisha 2026-os felvétele érkezik, ez a Question of the Day.

Egy újabb klasszikust hallgattunk 1994-ből a Sparkstól, ezóta a When Do I Get To Sing Kaposvár rádiójában, elmúlt 9:45 is, 2 perccel, és hát a mai a zenei világnap. Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO tehát október 1-ét a zene világnapjának nyilvánította még 1975-ben. És erről egy picit muszáj beszélni, mert sokszor felületesen megyünk el a zene mellett, és a zene már csak egy ilyen pótcselekvésként jelenik meg a legtöbb ember életében, munka közben, vezetés közben, főzés közben, valami közben hallgatjuk a zenét, pedig jobb lenne a zenékre sokkal nagyobb hangsúlyt fordítani. A zene árulkodik az egyéniségről, a zene érzéseket ad, emlékeket ébreszt, boldoggá vagy szomorúvá tesz, de mindenképpen hat. És így jó magam például néhány évvel ezelőtt éppen ezért szereztem be egy lemezjátszót, hogy időnként tudjak leülni zenét hallgatni. És akkor, amikor a zene nem pótcselekvésként, hanem kiemelt programként jelenik meg az ember életében, olyankor tudja igazán értékelni annak minden apróságát, minden nüansznyi szépségét. Úgyhogy kedves hallgatók, a mai napon próbáljátok meg ti is a zenékre egy picit nagyobb figyelmet fordítani. Most például egy 2016-os dallal megyünk tovább, a Spoon 21-nal, ez a Deák a rádió moston. Minden.

0: Programajánló.
1: A hét hátralévő részében kiemelt figyelmet kapnak még az állatok és a tánc is. Ugyanis a Takács Gyula könyvtár is csatlakozott az állatvédelmi hét keretében az Állatok Világnapjához, és ebből az apropóból egy érdekes programot szerveztek, Szereted az állatokat címmel. Két szuper állatos program egy napon. Mégpedig október 2-án holnap, délután 3-tól bemutatkozik a Kapocs Kutyasuli. Fedezzük fel Magyarország kutyafajtáit és ismerjük meg a felelős állattartást. Aztán délután 5-től a Terra Fanatik, egzotikus állatok, kisokos előadás, bátorságpróba és kérdezfelelek a gyerekeknek. Úgyhogy kedves hallgatók, ha tehetitek is szabad a holnap délután, menjetek el a könyvtárba és próbáljátok ki ezeket a nagyszerű alkalmakat a gyerekkel. Aztán október 3-án szombaton Piti Táncház lesz a Somogy Zenekarral az Együd Árpád Kulturális Központban. Ezúttal is ingyenes a belépés, 17.30-tól a tipegőket, 18 órától a gyermekeket, 19.30-tól pedig az ifjúságot és a felnőtteket várják táncházba. Ha tehetitek, legyetek ott és élvezzétek a zenét.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel-díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
3: Én nem fogok.
2: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
3: Úristen.
2: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
3: Én meg téged.
2: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Három nagyszerű női előadót hallgattunk, Metzger Vikitől, Nagy Bogitól és Miss Moodtól szólt az Éden a Rádió Moston 2 perccel 3:40 előtt. Október 1-e van, és korábban már beszéltünk arról, hogy ma van a zenei világnap, viszont 1991-ben az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek világnapjává nyilvánították, úgyhogy azóta így is tartják számon. Úgyhogy ma, kedves hallgatók, október 1-én az időseket is ünnepeljük, legyünk hálával feléjük, mindazért, amit építettek az előző évtizedekben, azért, hogy megalapozzák azt, amiben mi ma élhetünk. Az idősek bölcsességéből, gondolataiból ma is tudunk tanulni, érdemes hallgatni is rájuk. Én mindig szívesen beszélgetek szépkorú ismerőseimmel, és mindig meg tudnak ajándékozni egy olyan információval, ami elgondolkodtat, és amit elteszek magamban útravalóul. Tegyetek ti is így, most pedig a ZZ Top-pal folytatjuk, 1983-ból jön a Gimme All Your Lovin'.

Lotfi, Begi és Mira közöse szólt a Kell egy kis őrültség. 10 órához közelítünk, újból Pál Patrícia hozza majd a fontos tudivalókat itt a Rádió Moston. Aztán jövök vissza én is egy újabb órára, újabb zenékkel, újabb infókkal. Most pedig az órát zárjuk a Beat Pelle House igazán ütemes dalával. 2024-ből szól a Candy Thief.

0: Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 1-én délig szünetel a lakcím nyilvántartási ügyek intézése a kormányablakokban Somogyban. Ezen a napon a tulajdoni lapok és a térkép másolatok kiadása sem lesz elérhető. Emellett a földhivatali főosztály és annak osztályai egész nap zárva tartanak. Ezért, aki ilyen ügyben szeretne ügyet intézni, annak érdemes másik napra terveznie a látogatást. A szolgáltatások október 2-től a megszokott rend szerint vehetők igénybe. A gyerekek önbizalmának, önértékelésének és érzelmi intelligenciájának fejlesztéséről tartott előadást Pécsi Rita neveléskutató a kaposvári hangyatanodában. A szakember előadásában elmondta, az iskolai osztályzatok mellett az is fontos, hogy a gyerekek milyen kapcsolatot alakítanak ki társaikkal, hogyan kezelik a konfliktusokat és mennyire tudják elfogadni önmagukat. Ezek a készségek ugyanis folyamatosan fejleszthetők, és ebben a pedagógusok mellett a szülőknek is fontos szerepük van. A hangyatanodában ezért a tanulás mellett a készségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok esetében. Közel 2 hektáron égett a száraz ajnövényzet kedden Kaposgyarmaton a főutcában. A tűz egy szénakazarra és a közeli erdő növényzetére is átterjedt. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy azok a fákra is átterjedjenek. Az iráni konfliktus miatt több mint 100 milliárd euróval nőtt az Európai Unió idei energiaköltsége. Az Unió energiaügyi biztosa szerint a többletkiadás főként a fosszilis energiahordozók drágulásából adódik, miközben az Unió nem jutott több gázhoz vagy olajhoz. A biztos úgy fogalmazott, a helyzet ismét megmutatja, mennyire kiszolgáltatott Európa az importált energia árának, ezért szerinte nagyobb szerepet kell kapnia az Unió saját energiatermelésének. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével több megyében. A szervezet szerint ismeretlenek a lakhatási programban támogatott családokat keresik fel, máltai munkatársnak adják ki magukat, majd iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek, sőt felvételeket is készítenek. A szeretetszolgálat arra kéri az érintetteket, hogy idegeneket csak az igazolványuk ellenőrzése után engedjenek otthonukba.
0: Időjárás jelentés.
3: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
4: Elmúlt 10 nagyszerű délelőttöt mindenkinek, jó munkát és kitartást ehhez a két munkanaphoz, hiszen most már látjuk a fényt az alagút végén. Szerda után talán már ez így szokott történni, amikor már kezdünk tervezni a hétvégére, mit csináljunk, hová menjünk, kit hívjunk vendégségbe, úgyhogy nyugodtan tervezzetek, jó tervezgetést kívánok mindenkinek, de mindezt tegyétek a Rádió Most társaságában. Mi ebben az órában is hozzuk a jó hangulatot, hozok újabb programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot is. Na de értelemszerűen a zene világnapján ebből az órából sem maradnak ki a legjobb dalok. A Well Hello hamarosan elmondja, hogy hogyan lehet ölelni szavakkal. A dal még a Covid idején született, és nagyon-nagyon aktuális volt. Reméljük, azt az időszakot többi soha nem kell átéljük. Na de most még ezt megelőzően Katy Perryvel rajtol az óra. Ez a Lifetimes, a Rádió Moston.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés

0: programajánló.
1: Ha már ma van a zene világnapja, akkor a zene szerelmeseinek ajánlok egy kiváló programot, ugyanis október 17-én lesz az őszi kaposvári hanglemez bőrze, ezúttal pedig a K központban, itt a Kossuth Lajos utca 3 szám alatt, 9 és 16 óra között rendezik meg ezúttal is a programot. Akik már voltak hanglemez bőrzén, nekik nem tudok újdonságot mondani az időponton kívül, akik viszont nem, de érdeklődnek a hanglemezek, CD-k, DVD-k, VHS-ek, zenei könyvek iránt, mindenképp legyenek ott, ráadásul ezek mellett még hifi eszközökkel is találkozhatnak, a hanglemezek csereberére is lesz lehetőség, és lemezmosásra is, hogyha esetleg van otthon egy-egy régebbi hanglemezetek, akkor vigyétek el, mosassátok meg. Október 17, K központ 9 és 16 óra között őszi kaposvári hanglemezbőrze.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: A változást okozó frontok messze elkerülnek bennünket, kedves hallgatók, úgyhogy a következő napokban is csodás időjárásra számíthatunk, már így az őszhöz képest csodásra, ugyanis a legmagasabb hőmérsékletek a mai napon, holnap, a hétvégén, sőt a jövő hét első napjaiban is 24 és 26 Celsius fok körül alakulnak, míg a leghidegebb órákban az éjszaka során 6-10 Celsius fok körüli hőmérsékletekre lehet számítani. Túlnyomóan derült, napos, száraz időnk lesz, a szél kissé megélénkül, de ebben az időszakban nyugodtan lehet tervezni szabadtéri programokat, sütögetéseket, túrázgatásokat, biciklizést, bármit, mert az eső nem fog hazakergetni.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
1: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: És hát elérkeztünk ahhoz a pillanathoz is, amikor megtudjuk, hogy a csillagok szerint milyen napra számíthatunk ma. Kedves Kos, az ikrekhold idején meglehetősen bosszanthat az a sok bőbeszédű ember, akivel dolgod lehet. Sok beszédnek sok az alja, és ennek a mondásnak az igazságát most te is maximálisan osztod. Ugyanakkor ez egy nagyon szerencsés nap is lehet, amikor kapsz jó híreket. Bika. A Vénusz még direktben halad, de holnap elkezd hátrálni, és ennek előszelét már ma is érezheted. Elgondolkodhatsz önmagadról, az önbecsülésedről, és hogy hol tart az életed. Ez önmagában nagyon is pozitív, ugyanakkor vigyázz, mert a Skorpió jegyben történik ez a hátrálás, ami leránthat. Tudatosan keresd meg a fényt, a szeretetteli kapcsolódást másokkal. Ikrek. A hold az ikrekben jár, ami nagyon vidám napot jelez neked, ha van lehetőséged sokat és minőségi szinten kapcsolódni másokhoz. Ez nagyon fontos lenne azért is, hogy ne ragadjon magával a Skorpió-Merkur önmarcangolásra való hajlama. Szerencsére olyan pozitív hírek, események jönnek, amik kirángatnak ebből az állapotból. Rák. A hold az ikrekben van, és csupa jó fényszöget kap. Például a Neptunusztól, ami az intuíciódat segíti, vagy a Szaturnusztól, ami jelzi, hogy az idő most igazán neked dolgozik. Ez a nap igazán jól alakul számodra, és valaki olyanról is kiderülhet, hogy a szövetségesed, akiről nem is gondoltad volna.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A nap és a hold szextil fényszöge teljes harmóniát mutat. Most úgy tudsz dönteni, hogy nem bizonytalanodsz el, és mivel a Mars a jegyedben van, megvan a kellő energia is ahhoz, hogy beindítsd az ügyeidet. Szűz. A Merkur már tegnap óta a Skorpióban halad. Ez felhozhat nehéz kérdéseket, ugyanakkor jó, ha tudod, hogy ezek szükségesek a gyógyuláshoz, tovább lépéshez. Az intuíciód most feltűnően erős. Mérleg. A nappal a jegyedben nem kell aggódnod a Skorpió Merkur miatt, és most egyébként is a pozitív tendenciák dominálnak a levegő elemű jegyeknél. Ma minden jól sikerül, amibe csak belekezdesz. Ha szingli vagy, akkor ez a nap a randizásra is tökéletes. Skorpió. A Merkur a jegyedben jár, aminek kettős a hatása. Egyrészt elképesztően jól és gyorsan átlátod a folyamatokat, így győztes pozícióba kerülsz, másrésztről padlóra küldhet, ha belemész azokba a negatív gondolati körökbe, amik valamilyen módon az önbecsülésedet érintik. Ne add át magad ezeknek a szorongató gondolatoknak, mert hamisak.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: égenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És elérkeztünk a napi horoszkóp utolsó felvonásához. Nyilas. Szerencsére neked olyan acélos az optimizmusod, hogy azt nem tudják kikezdeni a Skorpió energiák. Maximum kiélvezheted, hogy az intuíciód is erősebben működik. Te vagy az, aki másoknak is erőt és pozitív szemléletet ad. Légy olyan nagyvonalú, mint amilyen általában vagy. Bak. A Hold és a Szaturnusz szextilje neked ma egy szuper közösségi baráti vagy párkapcsolati élményt jelez. Olyan fordulat jöhet, ami már érett egy ideje, de nem tudtad, hogy mikor teljesedik be, és most örömet okoz. Vízöntő. A Hold és a Plutó trigonja nagyon erősen érint, mert a Plutó a jegyedben van, a Hold pedig levegő elemben. Jöhet egy olyan találkozás az életedbe, ami később még nagyon jelentőségteljes lesz. Nem feltétlenül szerelmi találkozás, lehet, hogy a munkát érinti, az is lehet, hogy online veszed fel a kapcsolatot valakivel. Halak! A Skorpió Merkur elképesztő erős meglátásokat hoz neked, de vigyázz, a felismeréseket ne keverd össze az alaptalan aggodalmakkal, amikre szintén hajlamossá tesz ez a bolygóállás.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Rácz Gergő és Orsovai Renni nézett be hozzánk, és ez volt a Miért Ne a Rádió Moston 2023-ból. Nem sokára 11-et üt az óra, újból híreket hallattok Pál Patriciától itt a Rádió Moston, aztán 11 óra után Györfi Betta érkezik a műsorvezetői székbe, és itt lesz veletek délután 5-ig. Én pedig megköszönöm, kedves hallgatók, hogy október első napját velem indítottátok, köszönöm, hogy velem voltatok, velem töltöttétek a reggelt és a délelőtt eddigi részét. Találkozzunk majd holnap reggel, ugyanígy reggel 6-kor érkezem. Mindenkinek kívánok egy csodaszép csütörtököt, vigyázzatok magatokra, hallgassatok sok zenét, és élvezzétek minden idők legnagyobb slágereit a Rádió Moston. Sarah Connorral és TQ-vel búcsúzom, jön a Let's Get Back to Bad Boy. Ród Balázsi Hunor voltam, viszont hallásra. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new.

0: West Coast for life.
1: Reklám.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hírofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hírofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi volt helyén.
3: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ebb összeírást végez az önkormányzat Kaposváron. A kutyatartóknak november 15-ig kell leadniuk az adatlapot. A felmérésre azért van szükség, mert az előző ebb összeírás 2023-ban volt. Az adatlapot minden kutyatulajdonosnak ki kell töltenie, akkor is, ha azóta nem változtak az adatok. A nyomtatványt be lehet nyújtani személyesen a városházán, levélben, ügyfélkapun vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető űrlapon. Fontos az is, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrocsippel ellátni. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Megnyílt Fonyódon a meseösvény, amely a Balatonhoz kapcsolódó legendákat hozza közelebb a látogatókhoz. Az ingyenesen látogatható, több állomásos útvonal a város több pontját köti össze, közben pedig a tó keletkezéséről, régi hősökről és a fonyódi kriptavilla szerelmi történetéről is mesél. A séta közben rejtvényeket kell megoldani, a kaland végén pedig egy titkos láda várja a felfedezőket. A meseösvény pályázati támogatással, helyi alkotók, vállalkozók és az önkormányzat együttműködésével valósult meg. Mellrák prevenciós mobil program indul októberben a leghátrányosabb helyzetű településeken élő nők számára. A programban mobil rendelőkben ingyenes orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot biztosítanak, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvosi vizsgálatra irányítják a pácienseket. A résztvevők a mell önvizsgálatát is megtanulhatják. A kezdeményezés egész évben elérhető lesz, így évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nő kaphat segítséget a korai felismerésben. Kiállítják a Jézus jászolának tartott erekjét Rómában, így a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják. A Santa Maria Maggiore bazilikában őrzött erekje 5 szikomorfa lécből áll. A keresztény hagyomány szerint ezek azok a darabok, amelyekből Jézus jászla készült. Az erekjét október 15-től a bazilika egyik kápolnájában helyezik el, ahol a látogatók közelebbről is megtekinthetik. December 24-én visszakerül a fő oltárhoz, később pedig korszerűsítik az erekje tartóját és a környezetét is.
1: Időjárás jelentés.
5: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
6: Köszöntök mindenkit, hello, 4 perccel 11 óra után, ezen a pompás csütörtöki napon. A napsütésre ez biztos igaz, és bízom benne, hogy minden másra is. A kedvetekre, a munkátokra, a hangulatra, ami körülvesz benneteket. Ehhez nagyban hozzájárulunk szerintem mi is, hogyha maradtok itt a 91.2-n, például egy Madonna dallal, Miley Cyrus egy újabb, friss dalát mutatjuk be nektek. A Let's Get Married címűt mindjárt, de előbb Miles Smith énekel. Várom üzeneteiteket, Viberen és SMS-ben közlekedési infóitokat a 703232-355-ös számunkra.

0: Szégyen önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sono spiacevole.

A Backstreet Boys slágerét hallgattuk a rádió moston, akik az utóbbi időben újra nagy népszerűségnek örvendenek, még egy mesefilmhez is készítettek dalt, az új Mancsőrjárathoz, ami szép sikereket ér el. A rádió moston továbbra is óriási slágereket hallgatunk együtt, így Lenny Kravitz egy klasszikusát, illetve itt van Tóth Abigail most a Sugar Daddy-vel. Tartsatok velünk!

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Ez volt Rúzsa Magdi dala, a Légzés című a Rádió Moston. Nagy levegőt, és kifúj. Tanácsolom ezt azoknak, akiknek éppen az idegei a plafonon vannak, vagy valami nehezen megoldható feladatban vannak benne. Akármilyen nehéz is, próbáljátok meg befejezni. Úgy aztán ez ne nyomja rá a bélyegét majd az estétekre, az elalvásotokra. Állítólag a befejezetlen feladatok másképp élnek a memóriánkban, mint a lezártak, mert az agyunk valamiféle nyitott hurokként tartja számon őket. Napközben ugye a figyelmünket leköti a munka, telefon, beszélgetések, így a befejezetlen ügyek háttérzajként motoszkálnak. Amikor lefekszünk és megszűnik a külső inger, hirtelen ugye felerősödik ez a belső zúgás. A pszichológiai magyarázat szerint az agy nem a feladat elvégzését, hanem a szándék rögzítését szereti, és amíg nincs lezárva egy ügy, készenléti állapotban tartja, hát ha szükség lesz rá. Az evolúció során ugye ez hasznos lehetett, amikor egy be nem fejezett vadászat vagy egy őrizetlenül hagyott tűz valóban életveszélyes volt, a modern életben viszont ugyanez a mechanizmus a be nem küldött munkahelyi jelentés vagy egy elintézetlen családi konfliktus miatt tart ébren bennünket. Nos, szakemberek erre építettek egy egyszerű technikát. Mindent, ami a fejedben motoszkál, ír ki papírra, még akkor is, ha még nem tudod megoldani. A kutatások szerint már önmagában az, hogy egy feladatot konkrét írásos tervvé alakítasz, csökkenti a róla szóló tolakodó gondolatokat, mert az agy számára az már a lezárás egyfajta jele. És amikor egy tennivalót fizikailag kipipálsz vagy áthúzol, az agyad ezt valódi lezárásként könyveli el, még akkor is, ha maga a feladat csak részben készült el. Na, van ebben fifika, hogy lehet az agyunkat átverni. Remélem hasznos lesz számotokra is, ha kipróbáljátok ez a technika. Egy kis nappali lazításhoz viszont olyan technikát tudok tanácsolni nektek, hogy táncoljatok egy kicsit. Egyedül sem rossz, de velünk még jobb. Sziával és Kylie Minogue-gal meg egyszerűen fantasztikus Dance Alone című daluk szól már is.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Alright! Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. You're my spicy mago.

Tüzes fűszereztük az elmúlt perceket Jason Derulóval és Michael Bublé-val, közös daluk a Spicy Margarita szólt a rádió. Mostan meg is kínálnának benneteket egy konkrét margaritával, de hát erre nincs lehetőségünk sajnos, azonban zenei csemegéket továbbra is fel tudok szolgálni nektek, akár az ebédetek mellé, amihez jó étvágyat kívánok, előre is, ha még nem ültetek hozzá, és egészségetekre, ha már megvolt. Szóval Tess Menacher jön mindjárt a Sleeping Satellite című klasszikusával 1992-ből a hírek előtt, és itt van nekünk Ray Dalton is a Do It Again-nel. Rádiózzunk továbbra is együtt!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
6: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermőnövényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, 1000 féle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A mai napon véget ér Szita Károly kaposvári beszélgetések fórum sorozata. Kaposvár polgármestere 13 helyszínen várta a kaposváriak észrevételeit. A fórumokon kiderült, több lakótelepen a parkolás okozza az egyik legnagyobb gondot, ezért az új parkolóhelyek kialakítását vizsgálják. Kaposfüreden a Deseda felé vezető kerékpárút volt az egyik fő téma, sőt, ugyanitt az illegális szemétlerakásról is kérdeztek. Az aranyi lakótelepen a busz közlekedés témáját járták körbe. A donnerieket az esetlegesen épülő új élelmiszerüzlet is megosztja. Van, aki szerint szükség lenne ott rá, mások nem látnák értelmét. A kaposvári beszélgetések idei fórum sorozata ma délután 5 órakor zárul a Toponári Művelődési Háznál. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyen a kaposváriak is betekinthetnek abba, hogyan készül a távfűtéshez szükséges hő. A Füredi úti zöld fűtőműben faapríték elégetésével állítanak elő hőenergiát, a Kanizsai utcai fűtőmű pedig szintén a távhőrendszert látja el. A két létesítmény összesen mintegy 6900 lakás, valamint több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtésében vesz részt, és a meleg vízellátásban is szerepet játszik. Az érdeklődők 14 és 19 óra között egyórás üzembejárásokon nézhetnek körül, egy-egy alkalommal legfeljebb 15-en. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy a fűtőművekben nagy zajra kell számítani, 18 év alatt pedig csak szülői felügyelettel lehet részt venni a látogatáson. Idén is ellenőrzi a fogyasztóvédelem, hogy a boltok és szolgáltatók betartják-e a jótállási szabályokat. Azt nézik, hogy a vásárlók megfelelő tájékoztatást kapnak-e a jogaikról, és szabályosan kezelik-e a reklamációkat. Tavaly közel 500 ilyen ügyben indult eljárás, ezek 2/3-ában találtak szabálytalanságot, összesen 94 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb probléma az volt, hogy nem készült megfelelő jegyzőkönyv, illetve hiányos volt a jótállási jegy. Több tízezer e-könyv válhat ingyenesen elérhetővé a látássérültek számára a Látás hónapja alkalmából. Egy hangos könyv platform új, mesterséges intelligencián alapuló fejlesztésével az e-könyvek felolvastathatók, a szolgáltatást pedig a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai ingyenesen használhatják. Jelenleg már több mint 12 ezer könyv érhető el így, a kínálat pedig az év végére akár 40 ezer címre is bővülhet. A technológia azoknál a könyveknél jelent segítséget, amelyekből még nem készült hagyományos hangos könyv, így a látássérültek gyorsabban férhetnek hozzá új kiadványokhoz.
2: Időjárás jelentés.
7: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
1: Október első napjának második felébe lépünk be ezennel. 4 perc elmúlt el 12 óra, és október elsője ugye a zenevilágnapja. Hát mivel mással ünnepelhetnénk ezt így közösen együtt, mint hogy rádiózunk folyamatosan, és hozom nektek Nora Till Voodoo címűjét, vagy Glezard és Tídeni újdonságát, az analóg fotót, és Pinket is hagyjuk énekelni.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Martin Garrix David Guettával és James Scott-tal közösen készített el a So Far Away című dalát, ha a rádió moston szólt. 2 perccel múlt el 1:45. A délután folyamán mini koncertek szólnak a város különböző pontjain, hiszen ma van a zenevilágnapja, és ilyenkor mindig muzsikál Kaposvár. Már a délelőtti órákban sok-sok ovis gyermek, illetve sulis ott volt a Kossuth téren, volt közös éneklés és táncház is. Délután pedig jönnek, ahogy mondtam, a mini koncertek. 2:30-tól aztán a könyvtárban zongora és vonós muzsika szól. Érdemes csak ezért is betérni. 17:30-kor kezdődik majd aztán a kórus hangverseny az Együd Árpád Kulturális Központban, számos helyi kórus fellépésével. Hallgassátok!

Meg azt is, meg mindjárt Melanie C dalát, de előbb itt van Alex Warren Jelly Roll-al és a Bloodline című dallal. Ne lepődjetek meg tehát, hogyha a városban járva a zene csak úgy árad felétek, de itt a 91.2 biztos, hogy folyamatosan.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Programajánló.
1: Ahogy az imént is mondtam, a délutáni órákban mini koncerteket lehet hallgatni a Zenevilágnapja alkalmából a Liszt Ferenc Zeneiskola jóvoltából a város különböző pontjain 14:30. Zongora és vonós muzsika szól a könyvtárban. 17:30 kezdődik az Együd Árpád Kulturális Központban a Dalban egy a város elnevezésű kórus hangverseny, a Kapucsini kórus, a Kodály Zoltán Általános Iskola kicsinyek kórusa, a Liszt Ferenc Zeneiskola kamarakórusa, a Kaposi Moroktató Kórház kórusa, Vikár Béla vegyeskar és a zenekedvelő kórusa lép majd fel. A belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A Kultik moziban mától újdonság a Verity című misztikus krimi és a Digger című nevezzük kalandfilmnek. A hétvégén pedig lesz a gyerkőcöknek sok-sok mese, a Verdák, a Macskák a múzeumban 2, a Mancsőrjárat a Dino film, a Préri farkas visszavág és a Minyonok és szörnyek. De a Sauna bárány és a Moszatvég szörnye című újdonság is megtekinthető a kicsikkel. Akikkel jó lesz holnap, az Állatok Világnapja alkalmából a Takács Gyula könyvtárba is ellátogatni már délután 3 órára, ugyanis bemutatkozik ott a Kapocs kutyasuli, Magyarország kutyafajtáit lehet megismerni és a felelős állattartást. 5 órakor pedig Terrafanatik kezdődik, exotikus állatok, kisökkos előadás, bátorságpróba és kérdezfelelek. Szombatra a Titi Táncházba hívnak benneteket az Együd Árpád Kulturális Központba, a Somogy Zenekar muzsikál, a tipegőknek 17:30, a gyerekeknek 6 órától, az ifjúságnak és a felnőtteknek 19:30, a belépés ingyenes. A K központban szombaton country club koncert lesz és táncház. Este 8:00 várnak benneteket, a belépés ingyenes. Vasárnap pedig az Állatok Világnapja alkalmából a Fekete István látogató központban a Desedató partján 10-től 4-ig lesznek programok, például interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás, kincskereső és természetismereti játékok, mesesarok, a különleges madárvilágról dr. Molnár Marcell tart előadást, távcsöves madár megfigyelő hajókázásra is lesz lehetőség a Desedán több alkalommal, de kézbűveskedhetnek is a gyerekek, csillámtetoválással és lufi modellezéssel is várnak mindenkit. Hétfőn pedig az Irgalmasság háza ünnepel, 3 éves lett ugyanis, és a születésnapra mindenkit szeretettel várnak. Október 5-én hétfőn egész nap nyitva lesz a ház, süti, kávé, játékos feladatok gyerekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Nézzetek be tehát ti is, nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek. Irgalmasság háza, Kaposvár, Német István fasor 2, október 5-e hétfő 9-től délután 17:30.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Így már minden oké, hogy Tate McRae is énekelt nálunk, és együtt hallgattuk veletek. 4 perccel múlt el 3:41 a rádió moston. Mindjárt a Maroon 5-val pöfékelünk, még a hírek előtt jön. Bruno Mars is a Such Is My című finomságával, és itt van a Dibdis a Say Hello-val. Egymástól ne köszönjünk azonban el.

0: Reklám. Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ebb összeírást végez az önkormányzat Kaposváron. A kutyatartóknak november 15-ig kell leadniuk az adatlapot. A felmérésre azért van szükség, mert az előző ebb összeírás 2023-ban volt. Az adatlapot minden kutyatulajdonosnak ki kell töltenie, akkor is, ha azóta nem változtak az adatok. A nyomtatványt be lehet nyújtani személyesen a városházán, levélben, ügyfélkapun vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető űrlapon. Fontos az is, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrocsippel ellátni. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Közel 2 hektáron égett a száraz aljnövényzet kedden Kaposgyarmaton a főutcában. A tűz egy szénakazarra és a közeli erdő növényzetére is átterjedt. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy azok a fákra is átterjedjenek. Az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá került a terrorelhárítási központ. A szervezet a nevét megtartva országos hatáskörrel folytatja munkáját. Ugyancsak megszűnt korábbi formájában az Országgyűlési Őrség. A személyvédelmi feladatai a TEC-hez, az objektumvédelem pedig a Készenléti Rendőrséghez került. Az Országgyűlési Őrség a Készenléti Rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, az állomány tagjai pedig megtartják a rendőröktől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium szerint a változások célja az egységesebb szakmai irányítás és a hatékonyabb együttműködés. Egy mobil alkalmazásban egyesítenék a balatoni utazással, programokkal és kedvezményekkel kapcsolatos lehetőségeket. A fejlesztés alatt álló digitális turisztikai kártya segítene a turistáknak a közlekedésben, a tájékozódásban, valamint a programok és látnivalók megtalálásában. A tervek szerint a már működő balatoni kártyákat és szolgáltatásokat is összekapcsolnák az új rendszerrel. A fejlesztők hosszabb távon több ezer szolgáltatóval és akár 100 000-es felhasználói körrel számolnak. A részletek még formálódnak, az első rendszer a jelenlegi tervek szerint 2027 őszén indulhat el.
2: Időjárás jelentés.
3: A mai napon kellemes őszi idő várható, a napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. Györfi Betta. Györfi Betta.
4: Micsoda óra áll előttünk, színes, vidám és változatos. Bízom benne, mindenre igaz ez, de a zenei kínálatunkra biztosan. Méből jön Taylor Swift egy újdonsággal, a Patient Zero című dalával, és itt van Sean Paul és Arash párosa is. She makes me go.

Ő volt Ed Sheeran, a rádió moston énekelt 3:42 után, ezen a csütörtök délutánon én már hétvégi programot ajánlok a figyelmetekbe. Ugyanis Fonyódon megnyílt a meseösvény, amely a Balatonhoz kötődő legendákat egy interaktív, többállomásos útvonalon keresztül mutatja be a látogatóknak. Az új többállomásos meseösvény nem csupán egy sétaútvonal, hanem egy interaktív kaland, ahogy említettem, amely a város legszebb pontjait fűzi össze a régió mondáival. Nem általános népmeséket dolgoz fel, hanem kimondottan a Balatonhoz köthető legendákat, a tó keletkezésétől kezdve a vitézi korok hőstettein át a fonyódi kripta villa szívszorító szerelmi történetéig. Ingyenesen látogatható ez a meseösvény, ami persze nem csak meséket kínál, hanem egy izgalmas rejtvényekkel tarkított kincsvadászatot is. A végén egy titkos ládához vezeti el a vállalkozó kedvűeket, ami szerintem nem csak a kicsiket hozza izgalomba, hanem a nagyokat is. És így az ötlet, hogy a hétvégén a fonyódi meseösvényt meglátogassátok. Na de mi már izzítunk azért a péntek éjszakára is. Ha bulisztok,

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Let's go.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 6-tagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
2: Milyen finoman fogalmaztál.
1: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen Rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Fingers címmel énekelte Harry Styles dalát a rádió moston. Az énekes bizony nagyon szép időszakot él át, újdonsült párjával, illetve a zenei karriere is a lehető legjobban alakul, meghosszabbította turnéját is, úgyhogy a rajongók nagy örömére még számos helyszínen, országban és városban fog fellépni. A mi színpadunkra szólítom nem sokára a Killers-t, illetve a Roxette-t, most pedig Lost Frequencies a Back to You-val.

éppen énekelte Tíz Valsz című dalát a rádió moston. Van valami a levegőben. Remélem, hogy érzitek ti is ezt a vibrálást, ezt a jó kedvet, és talán még a szerelmet is. A Halott pénz hozza ezzel a címmel feldolgozását, aztán még a Girls Aloud és a Run Republic is érkezik hozzánk a friss hírekig. Maradjatok velünk! Valami!

0: Reklám.
1: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A mai napon véget ér Szita Károly kaposvári beszélgetések fórum sorozata. Kaposvár polgármestere 13 helyszínen várta a kaposváriak észrevételeit. A fórumokon kiderült, több lakótelepen a parkolás okozza az egyik legnagyobb gondot, ezért az új parkolóhelyek kialakítását vizsgálják. Kaposfüreden a Deseda felé vezető kerékpárút volt az egyik fő téma, sőt, ugyanitt az illegális szemétlerakásról is kérdeztek. Az aranyi lakótelepen a busz közlekedés témáját járták körbe. A donnerieket az esetlegesen épülő új élelmiszerüzlet is megosztja. Van, aki szerint szükség lenne ott rá, mások nem látnák értelmét. A kaposvári beszélgetések idei fórum sorozata ma délután 5 órakor zárul a Toponári Művelődési Háznál. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között. A tervek szerint a térkövezett sétányt akár 20 bronz domborműves oszlop szegélyezheti, amelyeken a városhoz kötődő ismert művészek, sportolók és közéleti személyiségek jelennek meg. Az első oszlop második Rákóczi Ferenc arcképével már novemberre elkészül, a többi jövőre, illetve 2028-ra készülhet el támogatásokból. A választható személyek között van például Kálmán Imre, Varga Imre, Németh Nándor, Krúdi Gyula és Karinti Frigyes, de a listán szerepel Széchenyi István, Beszédes József és idősebb Lóczi Lajos is. Délután is folytatódik Kaposváron a Zene Világnapja alkalmából rendezett Muzsikál Kaposvár programsorozat. Fél háromtól a könyvtárban zongora és vonós muzsikát hallgathatnak az érdeklődők, de a város több pontján is lesznek kisebb koncertek. Érdemes tehát délután is útnak indulni, ha valaki egy kis élő zenére vágyik. A mai nap egyébként már délelőtt elkezdődött, a Kossuth téren óvodások énekeltek és táncoltak, majd közös éneklés és táncház várta a résztvevőket. Mellrák prevenciós mobil program indul októberben a leghátrányosabb helyzetű településeken élő nők számára. A programban mobil rendelőkben ingyenes orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot biztosítanak, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvosi vizsgálatra irányítják a pácienseket. A résztvevők a mell önvizsgálatát is megtanulhatják. A kezdeményezés egész évben elérhető lesz, így évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nő kaphat segítséget a korai felismerésben. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével több megyében. A szervezet szerint ismeretlenek a lakhatási programban támogatott családokat keresik fel, máltai munkatársnak adják ki magukat, majd iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek, sőt felvételeket is készítenek. A szeretetszolgálat arra kéri az érintetteket, hogy idegeneket csak az igazolványuk ellenőrzése után engedjenek otthonukba.
0: Időjárás jelentés.
3: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában Győrti Betta.
5: Ez az óra még a miénk, aztán háromtól már jönnek a srácok is, Mao és Moli, meg a 20 a csúcson, de addig még Karamell énekel, és itt az S Club 7 is többek között.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Igen, barátságos és szép időnk van ezekben a napokban. Nagy változásra a közeljövőben nem kell számítani. A mai napsütés és 25-26 fok holnap is jellemző lesz. Az esti éjszakai órákban kicsit több felhő érkezhet. Lehűl a levegő megint csak jelentősen 2-4 fokig holnap hajnalra. Fázós reggelünk lesz, az biztos. És aztán pénteken nem lesz zavartalan a napsütés, de esőt sem ígérnek nekünk, 24-25 fokot. Igen, ahogy említettem, és hétvégére is 25-26 fok lesz délutánonként, szép napsütés vár ránk, de reggelente nagyon hideg. Lesz, ahol fagypont körül állnak majd a hőmérők, mindössze 1-2 fokot jósolnak nekünk tartósan jó néhány napig, és a délutáni 25-26 fokok is tartósak maradnak jövő hétvégéig biztosan.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

A Coldplay slágerét hallgattuk, a Higher Power címűt a Rádió Moston, és magasabb fokozatra is kapcsolunk mindjárt. Előbb a Madison Avenue-val, aztán a legfrissebb híreket meghallgatjuk Patriciától, majd pedig jön a 20 a csúcson a 20-20-as slágerlista friss adással. Mao és Moli megint igen szórakoztató lesz a következő 60 percben. Tartsatok hát velünk, és 4-kor is találkozzunk majd mi.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Közel 2 hektáron égett a száraz aljnövényzet kedden Kaposgyarmaton a fő utcában. A tűz egy szénakazarra és a közeli erdő növényzetére is átterjedt. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy azok a fákra is átterjedjenek. A gyerekek önbizalmának, önértékelésének és érzelmi intelligenciájának fejlesztéséről tartott előadást Pécsi Rita neveléskutató a kaposvári Hangya tanodában. A szakember előadásában elmondta, az iskolai osztályzatok mellett az is fontos, hogy a gyerekek milyen kapcsolatot alakítanak ki társaikkal, hogyan kezelik a konfliktusokat és mennyire tudják elfogadni önmagukat. Ezek a készségek ugyanis folyamatosan fejleszthetők, és ebben a pedagógusok mellett a szülőknek is fontos szerepük van. A Hangya tanodában ezért a tanulás mellett a készségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok esetében. Október a látás hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres szemvizsgálat és a látás megőrzésének fontosságára. A szakemberek szerint akkor is érdemes ellenőriztetni a szemünket, ha nem tapasztalunk komolyabb panaszokat, hiszen egyes elváltozások sokáig tünetmentesek lehetnek. A hónap során országszerte több helyen szerveznek látásellenőrzéseket és a szem egészségével kapcsolatos programokat. Kiállítják a Jézus jászolának tartott erekjét Rómában, így a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják. A Santa Maria Maggiore bazilikában őrzött erekje 5 szikomorfalécből áll. A keresztény hagyomány szerint ezek azok a darabok, amelyekből Jézus jászla készült. Az erekjét október 15-től a bazilika egyik kápolnájában helyezik el, ahol a látogatók közelebbről is megtekinthetik. December 24-én visszakerül a fő oltárhoz, később pedig korszerűsítik az erekje tartóját és a környezetét is.
0: Időjárás jelentés.
2: A mai napon kellemes őszi idő várható. A napsütés mellett időnként több felhő is érkezhet, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 22-23 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Okay, let's go.
4: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
5: Jó napot kívánok mindnyájuknak, kedves hallgatóink! Esztergomnál a Duna tetőzik, ha jól vonták, találkozása tilos, és most egy dal. Gondolsz-e majd rá? Vígnapot, polgártársak, mi a bánatuk? Ez itt a 20-a csúcson a 20-a slágerlista, ismét Willivel és Mikivel. Sziasztok, drága hallgatók!
6: Melyik színben volt ez a vígnapot, polgártársak, de várjál?
5: Talán a izébe, a pusztítóba. Vígnapot, polgártárs, mi a bánata?
6: Ezek után lesz nekik.
5: Újra támadunk, fel vagyunk fegyverkezve a legaktuálisabb dalokkal, újdonságokkal, betöltöttük a retro löveget is, és persze megint évszázados találnyokról rántjuk le ma a leplet. Ez itt a 20-a csúcson, drága hallgatók. Vilikén, felkészültél, hogy belevágjunk a közepébe?
6: Mindegy, bárka a csendes óceánon, fogalmas sincs, merre visz az áramlat.
5: Na mindjárt elárulom, merre visz bennünket az áramlat. A mai napon megint csak furdalja a kíváncsiság az oldalamat, és válaszokat akarok kapni. Hallottatok-e már, hogy belevágjak a közepébe? Umberto Romano olasz festőről. Ezek szerint nem. Szerintem kevesen hallottak, igen. Umberto Romano egy olasz festő volt.
6: Akkor ne csak rám néz, jó?
5: Jó.
6: Tessék, körbenézni.
5: Körbenéztem. Na, Mr. Pynchon and the Settling of Springfield, azaz Mr. Pynchon és Springfield alapítása című festményét. Láttátok-e már? Ha nem, akkor érdemes rákeresni, én készültem neked, Vilikem, megmutatom. Kérlek szépen, ez itt a festmény. Keressetek rá ti is, drága hallgatók. Umberto Romano, olasz festőművész, Mr. Pynchon and the Settling of Springfield, azaz Mr. Pynchon és Springfield alapítása, ez a festmény címe. A képpel kapcsolatban két különös dolog van. Egyrészt a képen több ember is szerepel. A festmény alapvetően William Pynchont, a mai Springfield egyik alapítóját ábrázolja, aki éppen angol telepesek és őslakosok társaságában szervezkedik nagy rösssel. A festmény az akkori Massachusetts öbölbeli gyarmat területét ábrázolja, és épp az 1630-as évben történik. A város alapítója az angol William Pynchon és a helyi Pocumtuk törzs közötti kereskedelmi kapcsolatfelvételt ábrázolja éppen a festmény. Ám ha jobban megnézzük ezt a képet, látható, hogy az egyik őslakos bent ül egy fa dézsában vagy kádban, és tart valamit a kezében, pontosabban néz valamit, ami a kezében van. Vilikém, mit néz?
6: Mobiltelefon.
5: Hát bizony!
6: Ez most komoly?
5: A dolog érdekes, hogy a kép 1937-ben készült.
6: Itt vannak őslakosok, és van, aki kalodában van, van, akinek hátra van kötve keze, tehát az valószínű nem értett egyet valamivel, és rábeszélik, motiválták, igen, hogy jobb lenne.
5: Ők de is a kereskedelem része.
6: Ezt a dézső, ezt szerinted fürdik, vagy melegítik?
5: Hát, vagy szerintem csak egy olyan dézső, hogy azt is árulták, és kipróbált, hogy jó, hogy milyen jó ebbe beleülni. Mert nekik lehet, hogy nem volt ilyen.
6: Egy hátra kötött kezű ember,
5: igen?
6: Először azt hittem, hogy mikrofonfülét tart a kezéhez, de én a mobiltelefonnak látom innét.
5: Bizony, bizony. És nagyon sokan. Hogy kerül egy okos telefon, ráadásul egy régebbi iPhone-ra nagyon hajazó telefon egy 1937-es festményre?
6: Később, 200 éve oda festették.
5: Nem, képzeld el, abszolút eredeti a kép.
6: Ez nekem mindig fejtörést okozott. Bizonyára megvan a módszer. Hogy tudják megállapítani, mikor volt ez, 1800?
5: 1937-ben készült a kép.
6: Hogy tudják megállapítani, hogy ez valóban eredeti minden porcikája?
5: Nyilvánvalóan, megvizsgálják művészettörténészek, és nagyon sok olyan technológia van már, amivel meg lehet ezt
6: vizsgálni. És ez a Samsung ott volt.
5: Nem, ez egy iPhone, mert az iPhone-ra hasonlít leginkább. Na, de hogy kerül egy okostelefon, ráadásul egy iPhone-ra nagyon hajazó okostelefon egy ilyen régi képre? Na kérem szépen, ehhez a festményhez hasonlóan rengeteg olyan régi műalkotás létezik, amiken oda nem illő tárgyak szerepelnek. Ma ezeket fogjuk feltárni, ezeknek a rejtélyeknek járunk utána, sőt, felidézünk néhány perc múlva egy olyan beszélgetést is, biztos emlékszel, volt egy adásunk, amelyben hasonlóan foglalkoztunk oda nem illő tárgyakkal, mert hogy ugye egy több száz éves kínai sírból előkerült egy svájci karórát...
6: Ezt hallottam én is.
5: Mintázó gyűrű.
6: És még járt pontosan a karóra.
5: Nem járt, ez csak egy gyűrű volt, ami úgy nézett ki, mint egy Swiss made, egy svájci óra, ami hát ugye nyilván egy több száz éves kínai sírból nem kerülhet elő. És ugye erről mi megkérdeztük Varga Máté régész barátunkat, hogy ő mit mond rá, ezt is meg fogjuk nektek majd mutatni, illetve hozzuk az aktuális, oda nem illő tárgyakat. Előtte azonban meghallgatunk egy dalt, jön egy újdonság. Chaka Khan visszatért ugyanis, Sziával közösen megjelentettek egy új dalt, már is mutatjuk.
1: A 17.

0: 20 legjobb dal a két legkuszább manusztól. 20 a csúcson.
1: Újdonságunkat hallottátok, ő volt Chaka Khan.
2: Szia.
1: Na, folytassuk tovább, gyerekek. Találtatok-e a dal alatt magyarázatot arra a jelenségre, hogy egy 1937-es festményen egy őslakos egy okos telefont nézeget állítólag? Hogyha nem, akkor előtte, mielőtt lerántanám a leplet, hogy kerül egy okos telefon arra a festményre, idézzünk fel egy beszélgetést. Biztos emlékeztek rá, egy több száz éves kínai sírból ugyanis egy svájci karórára kísértetiesen hasonlító gyűrű került elő néhány éve.
2: Beletették később is.
1: Igen, lehet ezt is mondani, de hát ezt régészek találták meg, fénykép is készült róla, akkor az AI még nem dübörgött úgy, mint most, sőt, szerintem nem is volt még, úgyhogy hát sokan nagyon gyanúsnak tartották ezt. Gondoltam, akkor kérdezzünk meg egy igazi régészt, ugye akkor elhívtam Varga Máté régész barátunkat, és vele beszélgettünk erről, figyeljetek csak!
3: Essünk most túl azokon a kérdéseken, amivel valószínűleg borzolni fogom az idegeidet, de muszáj megkérdezni őket. Akkor jó. Hát figyelj csak, néhány olyan különleges fotókat lát csak az ember a neten keringeni, amik azért hogy elgondolkodtatják az embert, amikor is állítólagosan régészek valami nagyon nem odaillő tárgyat találnak egy-egy régi sírban, tehát hogy a korok valahogy így nem passzolnak össze. És biztos vagyok benne, hogy te is láttad azt a fotót, amikor is egy több száz éves kínai sírból előkerült egy kis gyűrű, ami egy svájci órát mintázott, és hát, hogy meg voltak döbbenve rajta, állítólag még egyszer mondom, hogy ez hogy kerülhetett oda. Az ilyen világot bejáró fotók mind csak a hozzám hasonló hinni akaró marhák megtévesztésére jöttek létre, tehát bullshit az összes, vagy esetleg a munkátok során ti is találtatok már olyan dolgot, amire azt mondtátok, hogy hoppá, álljunk csak meg, hogy ez itt mit keres ez itt?
2: Na most miközben kérdezted, hogy halkon mosolyogtam. Ezt a gyűrűt ezt láttam, mert hogy felhívták rá a figyelmet, de valahogy lehet, hogy ezeket kopásból át is ugrom. És
3: gondolom.
2: Valószínűleg nagyjából ki tudom szűrni, hogy mi a valós, meg mi az ilyen kacsa. Erről a gyűrről, én ugye a fotók alapján nem mindegyik fotó olyan jó minőségű, de én azon egy bronz gyűrűt látok, aminek a gyűrűnek a vár része az ilyen rovátkolt, mint igen, egy órának. A gyűrű fején, mint az óra számlapja, ott van két vonal, de hogy például olyan számokat nem

0: tárgyak, de ezek általában nem feltétlenül ilyenek, hogy nem odaillik, hanem mondjuk olyanok, hogy nem tudjuk, hogy mi az, és nagyon sokat kell gondolkozni rajta, mert mondjuk valami egyedi tárgyról van szó, vagy van olyan, hogy mondjuk az ember csak hónapokkal később jön rá, hogy mi az, mert hiába mutatja kollégáknak, meg olvasgat könyveket, és nem találja meg hozzá a párhuzamot. Vagy ugye olyanok is lehetnek, hogy valóban nagyon messziről került ide egy tárgy. Ilyenek azért vannak.
1: Na hát, meggyőző volt?
2: Nem.
1: Hát nyilván azért az ember ilyenkor egy szakértőnek is inkább. Tehát, hogy Máté azt mondta, hogy nyilván, ha nem veheti a kezébe ezt a gyűrűt, úgy nehéz bármit mondani róla, de hogy ő szinte kizártnak tartja, mert hogy már az elmúlt, nem tudom, hosszú évtizedeket régészettel töltötte, ők soha nem találnak olyan tárgyat, ami korban ne odaillő lenne.
2: Én neki adok igazat, mert én is hamisnak gondolom ezt a dolgot. Az, hogy egy festménynél meg tudják állapítani, hogy a mobiltelefon valóban ott volt abban az időben, amikor a festmény korabéli készült, de ezt bárki beteheti később.
1: Na akkor figyelj, Villikém, és figyeljetek ti is, drága hallgatók, mert még nincs vége, ha már festményeket emlegetted. 1850 és 1860 között készült el egy osztrák realista és Biedermeier festőművész bizonyos Ferdinand Georg Waldmüller Müller egyik műve, a Die Erdwartete, magyarul a Nőre várva című festménye. A képen, ahogy te is látod, egy gyönyörű napsütötte táj látható, ahol egy fiatal nő sétál egy köves ösvényen, miközben a bokrok között egy virágot tartó fiatalember várja őt, ugye innen ered a kép címe. Na de mit tart a lánya kezében? Mit néz, mit nyomkod, Vili?
2: Hát mobiltelefon, már kezd gyanúsá válni.
1: Ugye? Ez is egy mobil. Gyanús! Na, erről is relántjuk majd a leplet, erről a festményről is, hogy a fenébe kerül egy 1850-es festményre egy mobiltelefon. Keressetek rá. Bátran, kíváncsi vagyok, hogy van-e tippetek erre, anélkül, hogy utána néznétek, hogy most akkor pontosan ez mit jelent, mert mit jelent? Többen mondanak többfélét. Na nem sokára, elárulom, Vili.
2: Itt nem volt térerő.
1: Itt nem volt tényleg nagyon, vagy valami érdekes volt az Instán, szegény csávó várja a csajt a randira, az meg annyi bele, nyomkodja az Instát. De keresetek rá erre a képre tényleg. A Nőre várva, Die Erdwartete, ugye ez egy osztrák festő művésznek bizonyos Ferdinand Georg Waldmüllernek az egyik műve. Na, mindjárt erről is hozzuk a részleteket.
2: És ekkor sem voltak mobiltelefonok.
1: És hát hol volt az
2: 1800-as évek? A festményen, és megállapították, hogy mi működik.
1: Ráadásul, ha megnézed a csaj, tényleg úgy fogja két kézzel a telefont, és néz rá, és két hüvelyk ujja nyomkodja. Hát vagy csetel. SMS, hol van már SMS, Villike?
2: Ja.
1: Ne legyél boomer. Na gyerekek, nem sokára hozzuk, hogy mit kereshet egy okos telefon egy festményen. Előtte azonban egy újabb újdonságot hallgatunk meg, Rosé New Trick című dalát.
2: Nem Sauvignon?
1: Nem Sauvignon, Lanier Rosé. Rosé egy fiatal hölgy, aki...
2: Nagyon tetszik, biztos megkóstolnám.
1: Úristen.
2: Jó,
1: aki visszanyúlt...
2: a Rosét, ne gondolj rosszra.
1: Nem gondolok rosszra. Igen, te Rosét kóstolnád meg, én annak idején Avril Lavigne-t kóstoltam volna meg nagyon, mert hogy erről a dalról egyébként eszembe jutott. Biztos emlékeztek, ő egy ilyen fiatal, lázadó, kicsit ilyen punk rock zenét játszó fiatal szöszi csaj volt. Na, ez a New Trick című dal most visszanyúl egy picit ahhoz az időhöz, mert hogy olyan hangulatú egy kicsikét, jó? Úgyhogy tiéd, Rosé, enyém Avril Lavigne. Az újdonság pedig a tiétek, drága hallgatók, már is játsszuk.
3: A 14.

0: Hát ő volt Rosé és a New Trick című újdonság.
1: Megmondom őszintén, Kortalás és hozta a jegyeit.
0: Igen, hozta a jegyeit. Jaj, nem tolakodó a hordóíz, Willi?
2: Bár tolakodna, nem a hordóíz Rosé befele.
0: Az jó. Tisztán innád inkább? Tisztán. Ezt nem szólnával
1: fel. Kortolgadva, hosszan elnyújtva az élvezeti perceket.
0: Hát voltunk néhányan, így igen. Én Avril Lavigne-nyal lettem volna. Hasonlóképpen egy közös barátunk pedig Natalia Imbruglia-t szerette volna ide költöztetni, és venni vele egy kis takaros lakást a Tesco-val szemben. Szamara.
1: Szegény csaj.
0: Szegény csaj.
1: Csodod, nem magad, hogy Európában se nem ide.
0: Na, gyerekek, folytassuk tovább. Mutatok egy másik művet neked, és benneteket pedig arra sarkallak, drága hallgatóink, hogy keressetek rá, hogyha tudtok. Figyelj, Vilike, ez már egy kicsit szobrászat. Na nézz oda, nagyjából idő előtt 100-ban készült egy síremlékre egy dombormű.
1: Fel kell rakjam a szemüvegem, messzebbről jobban látom, közelről is megnéztem már, még bemenetek is vannak, ez laptop.
0: A jelenet, melyen egy női alak, illetve egy fiatal vagy egy gyermek látható, igencsak érdekes. A gyermek éppen odatart a nőnek valamit, ami úgy néz ki, mint ahogy mondtad...
1: Egy laptop.
0: Bizony, egy laptop vagy egy notebook. Na hát, ugye az köztudott volt a görögökről, hogy roppant sok találmánnyal ajándékozták meg az emberiséget, na de ennyire, hogy már azt gondolod, hogy már...
1: Eddig hol voltak ezek a képek?
0: Eddig is megvoltak, csak...
1: Hamisították.
0: Azt mondod? Nem. Valóban létezik ez a dombormű, és valóban idő előtt 100-ban készült.
1: Kőtábla. Hasonlít a laptopra, de kőtábla,
0: hát
1: nem?
0: De egy kőtáblát hogy lehetne kinyitni? Tehát egy kőtáblát nem tudsz ketté nyitni. Pontosan úgy néz ki tényleg, mint egy notebook.
1: Van egy felső, meg egy alsó része.
0: Pont, mint egy kinyitott notebook. Egy kőtáblát, ez hogy csinálod még így? Akkor az csak simán egy darab kőlapot odaadnának neki.
1: Nem lehet, hogy a mi agyunk bele van már egy kicsikét automatizálva a mobiltelefonok, a laptopok látványába, és oda képzeljük mi? Hát, az, aminek látszik?
0: Na majd ma kiderítjük, Vili, hogy minden az-e, aminek látszik. Na figyelj, mutatok ez még valamit neked.
1: Ilyen hármat elhiszem.
0: Na, mutatok még egy képet neked akkor.
1: Akkor az UFO-k jeleztek nekünk, tehát van egy felsőbbrendű civilizáció, aki lefestette, nem is tudta a szegény lány abba a korba, hogy mi a jó Isten fog a kezébe, ők így üzentek nekünk.
0: Látod, de annyira imádom, hogy ugye nem volt felkészítve Vilika, hogy ma mivel foglalkozunk, ilyenkor soha nem árulom el neki a műsor témáját, hogy tényleg őszinteséggel tudjon hozzáállni, említetted az UFO-kat. Na hát akkor hoztam neked még egy képet, így végezetül. Jártál-e már a grúziai Stevicskoveli katedrálisban?
1: Itt mit nézzek, a keresztet, vagy mit?
0: A fönt az eget. Található itt ugyanis egy roppant érdekes freskó. Ez a falfestmény éppen Jézus keresztre feszítését ábrázolja, ám nem a kép színei, Jézus arcának fájdalmas ábrázolása, vagy éppen a lába előtt síró ember és a katona megjelenítése az érdekes, hanem hogy az égen ott repül két darab...
1: Egyet látok, így jobbra föl egy UFO.
0: Igen.
1: A másikat nem vettem észre.
0: Itt egy másik, a piros.
1: Ja, az piros? Az meg itt élnek. És ráadásul két különböző színbe.
0: Mit keresnek repülő csészealjak egy roppant régi templomi freskón? És ez is eredeti. Tehát, hogy ezek nem
1: akkor
0: manipulált képek.
1: Akkor ennyiben elúfognak, mert hagyták ezt a keresztefeszítést.
0: A művészet történészek állítólag nem tudják, ki volt az alkotó, de a freskó eredetéhez és korához semmi kétség sem férhet. De vajon mik lehetnek azok a repülő csészealjak? Vili!
1: Az a felhő és a napnak a különös...
0: Ne szórakozz már, ez konkrétan két UFO még ilyen. Ha nem láttátok ezt a képet, akkor úgy képzeljétek akkor el, hogy mint egy ilyen gombának a feje, tehát mint egy ilyen csészealj, és abból három ilyen nyaláb jön ki, magyarul, mintha a hajtómű... nyomná, és három...
1: A kor festője így tud ábrázolni a repülő csésze aljat. Jó, legyen UFO, de mit kerestek ott?
0: Na hát ez a kérdés. Mit keres ott egy grúziai katedrális freskójában? És nem nyúltak hozzá később sem ehhez a freskóhoz. Ez azóta úgy van ott, amióta.
1: Ezek, amikor ezt oda festették, tegyük föl valóban látni, és tudták, hogy mit festenek oda.
0: Az lehet, nyilván. Nyilván. És mit keresnek az okostelefonok, meg a laptop a szobrászatban, a festészetben? Na Vili, erre fogjuk a választ megkeresni ma hadban.
1: És én mit keresek itt?
0: Te mit keresel itt? Ez a másik nagy kérdés. Na gyerekek, nem sokára kiderítjük az igazságot, mit keresnek az UFO-k, a telefonok, a laptopok a régi művekben, és hogy mit keres Vili itt a stúdióban. Előtte azonban lezárjuk ezt a blokkot Alex Warren dalával, mégpedig az Emerald Eyes című felvétellel. Nem sokára jövünk vissza, és megpróbálunk választ adni a felmerülő kérdésekre.
3: A hetedik.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20 a 20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Valaki kiesik, valaki lecsúszik, valaki a csúcsra tör. Mi pedig közben jól szórakozunk. Jól szórakozunk. Húsz a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
2: Visszatértünk valóban, és folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát. Na hát fogadjunk, hogy tűkön ültök és vergődtök a kérdések között.
3: Én már tudom.
2: Na.
3: Többször végfutattam.
2: Igen? Igen.
3: Jó, most nem ütöttem be az IA-nak, hogy létezhet-e ilyen, hogy régi festményeken...
2: Modern eszköz.
3: Aha. Modern eszköz, tehát akár UFO, de szerintem lehet, hogy maga megvolt az a jelenség, oda festették, üzentek nekünk, üzentek az utókornak.
4: You are not alone. Nem vagytok egyedül.
3: Visszajövök.
2: Nagyon ijesztő. Nagyon ijesztő. Hát ha így van ez, akkor nagyon ijesztő. Na nem sokára kiderítjük az igazságot, előtt azonban meghallgatjuk az ötödik helyezettet, ami...
3: Retro.
2: A retro, így van. 81 éves lett, már 81 éves lett az angol Brian Ferry.
3: Azt hittem Brian Adams, mert az fiatalabb.
2: Nem, az ő fiatalabb, igen. Brian Ferry énekes, zeneszerző, aki a Roxy Music nevű zenekar frontembereként vált igazán ismerté, és szóló karriert is indított. 2023-ban egyébként a Rolling Stone magazin a minden idők 200 legjobb énekese listán a 150-nek választotta Brian Ferryt. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a More Than This, a Don't Stop the Dance, a Jealous Guy, vagy az a feldolgozás, amit Ferry tett a 80-as évek elején ismerté. Bizony a Let's Stick Together még Wilbert Harrison dala volt, de Ferry előadásában lett közkedvelt ebben az időszakban, tehát a 80-as években rengeteg filmben helyet kapott, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezzel a dallal köszöntjük fel a jó öreg, már 81 éves Brian Ferryt, oké?
3: Jó, jó, jó.
2: Ez jön most, ez az eheti retro helyezettünk.
0: Húz a csúcson!
5: Gyönyör a kövön!
6: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A 20 a csúcson.
1: Na, egy amerikai iskolás bárra képzeltem magam. Brian Ferry!
2: Hát a 80-as években más videoklipek voltak, érdemes megnézni egyébként ezt a Ferrynek a Ricky klipjét.
1: Na, Let's Stick Together, ez volt a dal címe. Nagyon-nagyon jó kis...
2: És így mondjuk, hogy Ferry? Brian Ferry?
1: Brian Ferry, igen.
2: A mi Ferry-nk?
1: Milyen Ferry?
2: Hát a Brian Ferry.
1: Ja, Brian Ferry. Igen. Na, gyerekek, eljött az igazság pillanata. Lerántjuk a lepleket, mert tudom, hogy mindannyiszor... Kiderül a turpisság. Most.
2: Akkor tudtam.
1: Nem, bocsánat, pontosabban egyébként nem.
2: Az igazság?
1: Nem, az igazság derül ki, nem a turpisság, mert turpisság nincs. Na, nézzük az első képet.
2: A ugye mobiltelefon, ez a, igen.
1: Így van, a festő...
2: A benszülött tart egy mobiltelefont a Dézsába.
1: Így van. Mr. Pynchon and the Settling of Springfield, azaz Mr. Pynchon és Springfield alapítása című kép, ugye egy olasz festő műve, egy őslakos, ahogy mondtad, a Dézsában ő egy iPhone nézeget. Csak hogy a kép ugye 1937-ben készült. Nos, a művészet történészek és a történészek összedugták a fejüket és megfejtették a rejtét. Képzeljétek el, hogy a szakértők egyetértettek abban, hogy a festőnek nagyon alapos információi voltak egyébként az eseményről, amit a kép ábrázol, mert hogy maga a kép témája még az 1630-as évben történt.
2: Mit keresett? Még egy mobiltelefon.
1: Volt, így van. Az igazság az, hogy semmit.
2: Tehát nincs ott.
1: A festményen ott van az ember kezében az a tárgy, csak hogy az nem egy telefon.
2: Akkor másik, a mi agyunk süleménye.
1: Daniel Crown történész mosolyogva közölte a telefonos teóriára, hogy bizony a festményen egy egyenesen Európából származó kereskedelmi tükör szerepel. Az is köztudott ráadásul, hogy a 17. századi észak-amerikai gyarmatosítás időszakában a csiszolt üvegtükrök gyakori cserealapnak számítottak az őslakosokkal folytatott kereskedelem során, mert hogy ők addig nem látták a tükröt.
2: Ugye, hogy nem is volt olyan messze attól, hogy a mi agyunk teremtménye, ez mindössze? Mi hisszük róla, hogy UFO, meg hogy mobil. Az UFO-nál kíváncsi ezt, hogy mi volt az.
1: Tudod, mi a durva, hogy zseniálisan ráéreztél egyébként. Egy glasgowi művészet történettel foglalkozó blogger is elmondta, hogy szerint egy ilyen kép nagyon jól bizonyítja, hogy mennyire fontos a művek értelmezésében a kontextus. És erre utaltál te is, mert hogy ami a legjobban megdöbbentő, hogy a technológia változása mennyire megváltoztatja a festény értelmezését, és bizonyos szempontból a teljes kontextust, amit te mondtál. Tehát magyarul a mai kor emberek gondolja azt az eszközt telefonnak, miközben az valójában egy tükör volt, ami abban a korban az őslakosoknak ugyanolyan csoda volt, mint az okostelefon, mert hogy jé, ott egy tárgy, amiben látja saját magát.
2: Most kíváncsi vagyok, hogy a sétáló néni mit tart a kezében.
1: Na, jöjjön a következő!
2: SMS-t írt a pályának, hogy szeretlek, Béla. Osztrák festmény?
1: Akkor Jürgennek.
2: Szeretlek, Jürgen.
1: Ich liebe dich, Jürgen.
2: Éppen ezt írta. Na, most akkor kíváncsi ezt.
1: Na igen, az a kép még durvább, mert hogyha jobban belegondolsz, és megnézitek, azon a képen tényleg az látszik, amit manapság is látunk az utcán, hogy a fiatalok sétálnak, fejük lehajtva, és két kezükben fogják a telefont, és a két hüvelykujjukkal nyomkodják.
2: Igen, átmennek a zebrán, és se Isten, se Mária.
1: Már csak utána a Máriával való találkozás, igen. Na, szóval, hogy ez a kép tényleg olyan, na.
2: Egyiket sem szeretném hozzásegíteni ebbe. Szóval, sétáló nő, osztrák festmény.
1: Így van, 1850 és 60 között készült, az művész Ferdinand Georg Waldmüller.
2: Ugye... Nem mondd meg, hogy mi ez. Ez sem mobiltelefon, ezt leszögezhetjük, igaz?
1: Na, de akkor mi lehet?
2: Na.
1: The Ertvár téte ez a kép címe, magyarul a nőre várva. Majd most én itt értelmezem. Dr. Molnár a művészet történész.
2: Az a igazság, hogy ezt a hónapot megkapom. De... Ennek már vége van, várja, október végig lehet.
1: Lehet. Vegyél ki fizetett, Szabit. Meg
2: tudnám piszkálni.
1: Na, vajon mi lehet?
2: Hát most ez megint csak az én agyam süleménye, az előzőből kiindulva szerintem ez is tükör.
1: Nem tükör. Gerald Weinpolter szakértő magyarázata szerint a lány nem egy iPhone természetesen, hanem egy imakönyvet szorongat a kezében. Akkoriban ez nagy divat volt, mert hogy imakönyvvel mentek a templomba a fiatalok, és az imakönyvet tartották úgy a kezükben, tisztelettel adózva Istennek, hogy két kézzel fogták. Nem csak lóbálták maguk mellett, hanem így a mellkasuk elett két kézzel fogták, hüvelykujjukkal ujjal megtámasztva, kísértetiesen olyan, mintha egy telefon nyomkodna.
2: Beleláttuk ezt is.
1: Amit mondott ez a blogger, hogy a legjobban az a megdöbbentő, hogy a technológia változása mennyire megváltoztatta a festmény értelmezését és ilyen szempontból a kontextusát, mert hogy ezelőtt mondjuk 30 évvel vagy 40 évvel nem láttad volna telefonnak azt, mert akkor nem voltak még mobiltelefonok, akkor ha jól tudom, könyv. 2007-ben jelent meg az első iPhone. Nagyon durva, nagyon durva. Na gyerekek, nem sokára a laptopról is lerántjuk a leplet. Vajon az egyébként
2: azt
1: a görögöknél?
2: Az kőtábla lesz, az kőtábla. Miki, kőtábla.
1: Igen? Igen? Azt mondod, de hát nem egy kőtáblát nem lehet meghajlítani, Vili. Elárulom neked, na akkor elárulom.
2: Egymásra van rakva, mint az lenne a képpenyő, hogy oda rakták ki,
1: de nem kőtábla. Nem kőtábla, Vili. Meg fogsz döbbenni, nem kőtábla.
2: De nem is laptop.
1: A régi görögök nagyon sok dologra képesek voltak. Itt olyan technológiai előnyük volt, hogy elképesztő.
2: Akkor másnak hívták, de kőből van.
1: Nem is kőből. Na Vili, most mit fogsz mondani? Illetve vissza van még ugye egy alkotás, a Jézus keresztre feszítése, ahol is két UFO van az égen.
2: Na. Az sem UFO, de akkor mi?
1: Hát honnan tudod, hogy nem UFO?
2: Hogy meg is mondod, hogy nem UFO, akkor sem tudom megmagyarázni, hogy mi az a medúzához hasonló jelenség.
1: Na
2: de előbb jön a kőtábla.
1: Nem, előbb jön egy dal, aztán majd elárulom a kőtáblát is, hogy egy kicsit még ficeregessem a bajszodat. Neo dalával folytatjuk Dance Right Now listánk harmadik helyéről, a dobogóról szól. Ez jön most.
3: A harmadik.

0: Rusz a csúcson, több mint slágerlista.
1: Ő volt Nio, ez pedig a Kusza Husza slágerlista, Willivel és Mikivel folytatjuk tovább, drága hallgatók, na, hogyha még mindig tűkön ültök. Folytassuk tovább a valósággal, gyerekek. A görög sír domborműmelyen egy fiatal lány nyújt át egy notebookot a nőnek, ugye, mert hogy egyértelműen úgy néz ki.
2: De nem az.
1: Te azt mondod, hogy kőtábla.
2: Hát igen, vagy nem tudom, minek használták annak idején.
1: Nézzek még egyszer, ott az oldalán két lyuk. Hát tényleg úgy néz ki, mintha oda kéne bedugni a hálózati töltőt.
2: Kicsit nagynak tűnik ez a lyuk, inkább egy valami kifolyékot csatorna levezető, nem tudom. De ez kőtábla.
1: Az igazságot Jeffrey Speer, a J. Paul Getty Múzeum kurátora árulta el. Ez a dombormű valójában egy trónon ülő nőt és annak szolgálóját ábrázolja, viszont a szolgáló nem egy laptopot, szék, de nem is egy kőtáblát,
2: szék,
1: hanem egy ékszeres dobozt tart. Bizony, a kezében. Az egy ékszeres doboz, ami esetleg lehet, hogy tükörrel is fel volt szerelve.
2: Mik azok a lyukak az oldalán?
1: Arra nem tér ki a szakértő, vagy legalábbis...
2: Én neki.
1: Azt az arcot láttatok már. Hívj föl. Így neki. Willinek ez nem kielégítő.
2: Nem illet az élet.
1: Na, de látod, még mindig vannak. Ezt mondja a szakértő. Aztán, hogy valójában az micsoda, ő azt mondja, hogy szerint ez egy ékszeres doboz tükörre, mert hogy ebben a korban ez megszokott dolog volt. Na, és akkor végezetül.
2: Jön a lufa.
1: A katedrális freskója. Bevallom nektek őszintén, erre a műre adott szakértői válasz számomra ez volt a legkevésbé meggyőző.
2: Akkor ez UFO.
1: A művészet történészek szerint az ismeretlen művész inkább angyalokat igyekezett ilyen félreérthető módon ábrázolni, mert hogy akkoriban előfordult az, hogy angyalokat ábrázoltak ilyen formán.
2: Akinek medúza volt a feje, igen.
1: Csak hogy. Itt jöhet a kérdés.
2: Azoknak szárnya volt.
1: Hát, hogy lehet, hogy ők angyalnak nézték a repülőtárgyakat? Mert hogy ugye akkoriban még senki nem tudott repülni, hát az emberiség egyértelműen nem csak a madarak.
2: Én szerintem lebuktak az UFO-k.
1: Na, mert hogy ezt mondja a művészet történész, hogy az UFO-k, azok nem UFO-k, hanem angyalok, félreérthetően ábrázol a művész, mert hogy több művész is ábrázolt angyalokat nem emberi formában, nem szárnyakkal, hanem ilyen különleges tárgyként. Csak hogy mi van akkor, ha az a különleges tárgy, ami angyalábrázolás volt, az úgy egy félreértés, hogy a kor embere akkoriban angyalnak hitte ezeket a repülőtárgyakat, csak hogy ők rohadtul nem angyalok voltak, hanem ufókok. Willy!
2: És megunták már a nézelődést, és elmentek haza ott a háttérben.
1: Mondjuk azt mondják a szakértők, hogy nem szabad elfelejteni megint csak a kontextust, amíg nem kerültek elő a repülő csészealjakról szóló hírek, illetve nem lépett az ember a repülés útjára, addig az emberek nem nézték UFO-nak a képen szereplő angyalokat, mert addig a fogalom nem létezett, ám mi most, hogy láttunk már olyan képeket, hogy a repülő csészealjak tényleg ilyen formájúak, mi rögtön a repülő csészealjra asszociálunk, ha meglátunk egy ilyen formát.
2: Nem, ez nem is angyal. Hát akkor vagy félrevezettek engem angyal szempontból, de most a egyházban megszokott angyalok, azok inkább nagy feje szárnyak, a Gábriel arkangyal.
1: Így van, tehát angyal. Emberként ábrázolták az angyalokat, igen, is, Istent is, mindenkit, igen, tehát emberi formában. De hát
2: vagy nagy sebességgel húztak el a felhőt.
1: Hát csak aztán megint ugye az van, hogy most mit tartunk felsőbbrendű lényeknek, főleg régebben.
2: Mert ha szellem lenne, mint a Jasper, hogy éppen megy el.
1: Az Kasper.
2: Mint a szellem.
1: A Jasper az a Jovi Jasper. Mindenképp képbe vagy, imádlak.
2: Kasper.
1: Kasper.
2: Na, akkor jó, Kasper lenne, akkor oké. Okay.
1: Akkor oké. Okay. Na, ami egyébként, ez mondjuk tényleg kérdéses, ez engem se győzött meg a szakiknak a mondani valója, viszont a mobiltelefonokkal kapcsolatban az tényleg igaz, és milyen érdekes, hogy az ember ebbe bele se gondol, hogy felhívják a szakértők a figyelmet, hogy ha okostelefont feltételezünk egy réges-régi képen, akkor ne felejtsük el, hogy az okostelefon léte csak akkor releváns, hogyha használható. Ellenben egyik képen sem ábrázolnak a művészek hatalmas adótornyokat, azok nélkül pedig a mobiltelefonok nem működnek. Azt is mondják, hogy ha az adótornyok lettek volna akkoriban, akkor a leglátványosabb totemek lettek volna az emberiség szemében, azokat aztán biztos megfestette volna az összes művész, mert ott van egy bazi nagy torony nagy jeltovábbítókkal.
2: Vagy wifi-t használ.
1: Igen, tehát kis wifi rútereket, adótornyokat, ezt aztán azt. Vagy lehet, hogy hálózatos netük volt a föld alatt.
2: Igen.
1: Megint csak kiderült az, hogy nem minden az, aminek látszik.
2: Tudtam én ezt.
1: Kamu az egész világ. Hányszor mondtuk már el nektek? Marshmallow dalával búcsúzunk, néhány hete feljebb ugrott a Hello című dal az első helyre, még mindig tartja magát, úgyhogy ezzel búcsúzunk, vigyázzatok magatokra, találkozzunk legközelebb.
2: Cső, vázik, hát,
0: az első.

Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. You know

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
3: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, 1000 féle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett. Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Este 17:30 kezdődik a Zene Világnapjának kiemelt kaposvári programja, a Dalban egy város című kórus hangverseny az Együd Árpád Kulturális Központban. 6 kaposvári kórus lép színpadra, a koncertre pedig ingyenes a belépés. A nap délelőtt már a Kossuth téren a közös éneklésről és táncról szólt, délután pedig több helyszínen is felcsendült a zene. A mai napon véget ér Szita Károly kaposvári beszélgetések fórum sorozata. Kaposvár polgármestere 13 helyszínen várta a kaposváriak észrevételeit. A fórumokon kiderült, több lakótelepen a parkolás okozza az egyik legnagyobb gondot, ezért az új parkolóhelyek kialakítását vizsgálják. Kaposfüreden a Deseda felé vezető kerékpárút volt az egyik fő téma, sőt, ugyanitt az illegális szemétlerakásról is kérdeztek. Az aranyi lakótelepen a busz közlekedés témáját járták körbe. A donnerieket az esetlegesen épülő új élelmiszerüzlet is megosztja. Van, aki szerint szükség lenne ott rá, mások nem látnák értelmét. A kaposvári beszélgetések idei fórum sorozata ma délután 5 órakor zárul a Toponári Művelődési Háznál. Közel 2 hektáron égett a száraz aljnövényzet kedden Kaposgyarmaton a főutcában. A tűz egy szénakazarra és a közeli erdő növényzetére is átterjedt. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy azok a fákra is átterjedjenek. Az iráni konfliktus miatt több mint 100 milliárd euróval nőtt az Európai Unió idei energiaköltsége. Az Unió energiaügyi biztosa szerint a többletkiadás főként a fosszilis energiahordozók drágulásából adódik, miközben az Unió nem jutott több gázhoz vagy olajhoz. A biztos úgy fogalmazott, a helyzet ismét megmutatja, mennyire kiszolgáltatott Európa az importált energia árának, ezért szerinte nagyobb szerepet kell kapnia az Unió saját energiatermelésének. Október 1-től hivatalosan is megváltozik a vármegye szó használata a közigazgatásban. A jogszabályokban és a hivatalos megnevezésekben a korábbi vármegye helyett ismét a megye kifejezés jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a Somogy vármegyei kormányhivatal elnevezése Somogy megyei kormányhivatalra változik, és a hivatalos dokumentumokon, táblákon és elektronikus felületeken is fokozatosan átvezetik az új megnevezéseket. Október a látás hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres szemvizsgálat és a látás megőrzésének fontosságára. A szakemberek szerint akkor is érdemes ellenőriztetni a szemünket, ha nem tapasztalunk komolyabb panaszokat, hiszen egyes elváltozások sokáig tünetmentesek lehetnek. A hónap során országszerte több helyen szerveznek látásellenőrzéseket és a szem egészségével kapcsolatos programokat.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A hőmérséklet 24-25 fok körül alakul, estére pedig fokozatosan 15-17 fokra hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
5: Ami jó, az jó, kérem szépen, és a srácokkal mindig jó eltölteni egy órát Maóval és Morival. Szombaton ismétlés 10 órától. A folytatásban is nagy ágyúkkal folytatjuk a Queen-nel, például Taylor Swift-tel. Honeybiz Daniel Fig Ergővel érkezik, és itt van Yolanda Be Cool, ez a We Know Speak Americano című.

0: Programajánló.
1: 17:30 kezdődik az Együd Árpád Kulturális Központban a Dalban egy a város elnevezésű kórus hangverseny, a Kapucsini Kórus, a Kodály Zoltán Általános Iskola Kicsinyek Kórusa, a Liszt Ferenc Zenéiskola Kamara Kórusa, a Kaposi Moroktató Kórház Kórusa, a Vikár Béla Vegyeskar és a Zenekedvelő Kórusa lép majd fel. A belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A Kultik moziban mától újdonság a Verity című misztikus krimi és a Digger című nevezzük kalandfilmnek. A hétvégén pedig lesz a gyerkőcöknek sok-sok mese, a Verdák, a Macskák a Múzeumban 2, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Préri Farkas Visszavág és a Minyonok és Szörnyek. De a Sauna Bárány és a Moszatvég Szörnye című újdonság is megtekinthető a kicsikkel. Akikkel jó lesz holnap, az Állatok Világnapja alkalmából a Takács Gyula könyvtárba is ellátogatni már délután 3 órára, ugyanis bemutatkozik ott a Kapocs Kutyasuli, Magyarország kutyafajtáit lehet megismerni és a felelős állattartást. 5 órakor pedig Terrafana kezdődik egzotikus állatok kisokos előadás, bátorságpróba és kérdez felelek. Szombatra a Titi Táncházba hívnak benneteket az Együd Árpád Kulturális Központba, a Somogy Zenekar muzsikál a tipegőknek 17:30, a gyerekeknek 18:00, az ifjúságnak és a felnőtteknek 19:30, a belépés ingyenes. A K központban szombaton country club koncert lesz és táncház. Este 8:00 várnak benneteket, a belépés ingyenes. Vasárnap pedig az Állatok Világnapja alkalmából a Fekete István látogató központban a Desedató partján 10-től 4-ig lesznek programok, például interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás, kincskereső és természetismereti játékok, mesesarok, a különleges madárvilágról dr. Molnár Marcell tart előadást, távcsöves madár megfigyelő hajókázásra is lesz lehetőség a Desedán több alkalommal, de kézbűveskedhetnek is a gyerekek, csillámtetoválással és lufi modellezéssel is várnak mindenkit. Hétfőn pedig az Irgalmasság Háza ünnepel, 3 éves lett ugyanis, és a születésnapra mindenkit szeretettel várnak. Október 5-én hétfőn egész nap nyitva lesz a ház, süti, kávé, játékos feladatok gyerekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Nézzetek be tehát ti is, nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek. Irgalmasság Háza, Kaposvár, Németh István fasor 2, október 5-e hétfő 9-től délután 5:30.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Én úgy tudom.

Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A ma esti Kapospontból is hozom az ízelítőt. Idén ismét összeírják a kaposvári ebeket, az adatszolgáltatás minden gazdi számára kötelező. Az adatlap kitöltése mindössze pár percet vesz igénybe. Ma délelőtt a Zene Világnapján ismét muzsikált Kaposvár, a Kossuth téren óvisok és iskolai énekkarok váltották egymást, de volt táncház és több minikoncert is. Középiskolás diákok munkáiból nyílt tárlat a Takács Gyula könyvtárban, a fiatalok a nyáron a Balaton környékén és a Kishegyen alkottak. Egy keveset megmutatunk ebből a kiállításból, csak azért, hogy aztán megnézzétek majd élőben is, ahogy remélem ma este is megnézitek a Kapospontot.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Kell még egy kis lendület? Délután is! Rádió! Most! FM 91.2

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Smiley dala szólt a Ram Pam Pam című a rádió. Moston 4 perccel múlt el 3/4-5. Egy Linkin Park, egy Takács Nicholas és egy Teddy Swims dalt tartogatok nektek még a hírekig. Aztán indul a zenemaraton, nagyon jó szórakozást kívánok a nap további részéhez, az estéhez, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is, jövő héten, a srácokkal pedig rádiózzatok holnap, illetve a hétvégén is. Teljen kellemesen minden percetek. Györfi Bettát hallottátok, minden jót!

0: Reklám.
1: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft.-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30-566-16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
2: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Este 17:30 kezdődik a Zene Világnapjának kiemelt kaposvári programja, a Dalban egy város című kórus hangverseny az Együd Árpád Kulturális Központban. 6 kaposvári kórus lép színpadra, a koncertre pedig ingyenes a belépés. A nap délelőtt már a Kossuth téren a közös éneklésről és táncról szólt, délután pedig több helyszínen is felcsendült a zene. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között. A tervek szerint a térkövezett sétányt akár 20 bronz domborműves oszlop szegélyezheti, amelyeken a városhoz kötődő ismert művészek, sportolók és közéleti személyiségek jelennek meg. Az első oszlop második Rákóczi Ferenc arcképével már novemberre elkészül, a többi jövőre, illetve 2028-ra készülhet el támogatásokból. A választható személyek között van például Kálmán Imre, Varga Imre, Németh Nándor, Kródi Gyula és Karinti Frigyes, de a listán szerepel Széchenyi István, Beszédes József és idősebb Lóci Lajos is. Mellrák prevenciós mobilprogram indul októberben a leghátrányosabb helyzetű településeken élő nők számára. A programban mobilrendelőkben ingyenes orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot biztosítanak, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvosi vizsgálatra irányítják a pácienseket. A résztvevők a mell önvizsgálatát is megtanulhatják. A kezdeményezés egész évben elérhető lesz, így évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nő kaphat segítséget a korai felismerésben. Az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá került a terrorelhárítási központ. A szervezet a nevét megtartva országos hatáskörrel folytatja munkáját. Ugyancsak megszűnt korábbi formájában az országgyűlési őrség. A személyvédelmi feladatai a TEC-hez, az objektumvédelem pedig a készenléti rendőrséghez került. Az országgyűlési őrség a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, az állomány tagjai pedig megtartják a rendőröktől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium szerint a változások célja az egységesebb szakmai irányítás és a hatékonyabb együttműködés.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A hőmérséklet 24-25 fok körül alakul, estére pedig fokozatosan 15-17 fokra hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam.
6: Most pedig újra a legjobb zenék.
0: Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel-díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
3: 91.2 Rádió Most!

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. október 1-e, csütörtök este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Énekelt a város. A Zene Világnapját ünnepelték ma Kaposváron, a Muzsikál Kaposvár program sorozat keretében. A nap délelőtt a Kossuth téren indult, ahol óvodások énekekkel, körjátékkal és tánccal készültek, majd közös éneklés és táncház is várta a résztvevőket. A zene ezután a város több pontján is felcsendült. Délután kisebb koncerteket rendeztek, a könyvtárban pedig zongora és vonós muzsikát hallgathattak az érdeklődők. A programsorozat este a Dalban egy város című kórus hangversennyel zárult az Együd Árpád Kulturális Központban, ahol 6 kaposvári kórus lépett színpadra. A nap során így a legkisebbektől a kórusokig sokan kapcsolódtak be a közös ünneplésbe, és több helyszínen is a zene került középpontba. Zárul a Kaposvári Beszélgetések idei sorozata. Az idei fórumsorozat utolsó állomásához érkezett a Kaposvári Beszélgetések. Szita Károly polgármester az elmúlt időszakban 13 helyszínen találkozott a városrészek lakóival, hogy meghallgassa a helyi problémákat és javaslatokat. A fórumokon többek között a parkolóhelyek bővítésének lehetősége, a Kaposfüred és Deseda közötti kerékpárút, valamint az illegális hulladéklerakás is szóba került. Az Aranyi lakótelepen a buszközlekedésről beszéltek, Donnerben pedig a tervezett élelmiszerüzlet váltott ki eltérő véleményeket. A sorozat utolsó találkozóját ma délután 5 órakor tartották a Toponári Művelődési Háznál. Tisztább levegőről mesél az új kaposvári kirakat. A levegő tisztaságára és a környezet tudatosságra hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiségben a Hungary projekt plakátjai kaptak helyet, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy a város minél többféleképpen megszólítsa a lakókat, hiszen a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet valamit. Kaposvár ezt többek között elektromos buszokkal, a zöld fűtőmű működtetésével és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekszik segíteni. A kirakatot már egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezők pedig azt szeretnék, hogy az arra járók legalább egy fontos üzenetet magukkal vigyenek. November közepéig kell leadni az ebb összeírás adatait. Újra felmérik Kaposváron, hány kutyát tartanak a városban. Az önkormányzat november 15-ig várja az ebb összeíráshoz szükséges adatlapokat. A felmérésre azért van szükség, mert a legutóbbi ilyen adatösszeírás 2023-ban történt. Ezért most minden kutyatulajdonosnak ki kell tölteni a nyomtatványt, akkor is, ha azóta semmi nem változott. Az adatlap leadható személyesen a városházán, postai úton, ügyfélkapun keresztül, illetve elektronikusan az önkormányzat honlapján. A kutyatartóknak arra is figyelniük kell, hogy a 4 hónaposnál idősebb ebeknél kötelező a mikrocsip. Bekukkantást nyerhetnek a kaposvári fűtőművek működésébe. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyhez Kaposvár is csatlakozik. Ezen a napon a lakosság belülről is megnézheti, hogyan állítják elő a távfűtéshez szükséges hőt. A Füredi úti zöld fűtőműben például faaprítékból készül hőenergia, a Kanizsai utcai létesítmény pedig szintén a városi távhőrendszer működésében vesz részt. A két fűtőmű mintegy 6900 lakás, több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtéséhez járul hozzá. Emellett a meleg vízellátásban is szerepe van. A látogatások délután 2 és este 7 óra között indulnak. Egy-egy bejárás körülbelül 1 órás, és legfeljebb 15 ember vehet részt rajta. A program ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell. A szervezők szerint a helyszínen erős zajra lehet számítani, a 18 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel mehetnek be. Nem csak az osztályzatok mutatják, hogyan teljesít egy gyermek. A gyerekek fejlődésében nem csupán a jegyeknek van jelentőségük. Erről beszélt Pécsi Rita neveléskutató a Kaposvári Hangya tanodában. Az előadás középpontjában az önbizalom, az önértékelés és az érzelmi intelligencia állt. A szakember szerint legalább ilyen fontos az is, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak egymáshoz, képesek-e kezelni a konfliktusokat és el tudják-e fogadni saját magukat. Ezek a készségek idővel fejleszthetők, ebben pedig a családnak és az iskolának egyaránt fontos szerepe van. van. A hangyatanodában ezért a tanulás mellett ezeknek a képességeknek megerősítésére is figyelnek, különösen a nehezebb körülmények között élő fiataloknál. Mesék és rejtvények vezetik végig a látogatókat Fonyódon. Új ingyenes programmal gazdagodott Fonyód, megnyílt a meseösvény. A több állomásból álló útvonal a város különböző pontjain vezeti végig a kirándulókat, miközben balatoni legendákat és helyi történeteket ismerhetnek meg. Szó esik például a tó keletkezéséről, régi hősökről és a kriptavilla ismert szerelmi történetéről is. A séta nem egyszerűen egy városnézés, rejtvényeket is meg kell oldani, a végén pedig egy titkos ládika várja a résztvevőket. A meseösvény helyi alkotók, vállalkozók és az önkormányzat együttműködésével pályázati támogatásból jött létre. Hírességeket idéznek meg a siófoki sétányon. Új látványossággal készül Siófok, hírességek sétánya kötheti össze a város főterét és a vasútállomást. A tervek szerint akár 20 bronz domborműves oszlop kap helyet a térköves út mellett. Ezeken olyan művészek, sportolók és közéleti személyiségek jelennek meg, akik valamilyen módon kötődnek Siófokhoz. Az első emléket második Rákóczi Ferencnek szánják, ez várhatóan már novemberre elkészül. A további oszlopok a tervek szerint 2027-ben és 28-ban állhatnak fel, támogatások segítségével. A lehetséges nevek között szerepel Kálmán Imre, Varga Imre, Széchenyi István, Beszédes József és idősebb Lóczi Lajos is. Közel 2 hektáron égett a növényzet Kaposgyarmaton. Nagy területen kapott lángra a száraz növényzet kedden Kaposgyarmaton. A főutcában csaknem 2 hektáron égett az aljnövényzet, a tűz pedig egy szénakazlat és közeli erdő növényzetét is elérte. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, és sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz a fákra is átterjedjen. A gyors beavatkozásnak köszönhetően így nem alakult ki nagyobb erdőtűz. Drón segítségével fedezték fel a rejtett kenderültetvényt. Egy eldugott 15 tőből álló kenderültetvényt találtak a nagyatádi rendőrök egy somogyi kis településen. A nyomozók egy fiatal pár otthonában tartottak kutatást, ahol csaknem 1 kilogramm szárított növényi törmelék került elő, emellett pedig a termesztéshez használható eszközöket is találtak. A rendőrök a telek környékét drónnal is átvizsgálták, ennek során bukkantak rá a fák mögé rejtett növényekre. A 27 éves férfinél és a 26 éves nőnél elvégzett gyors teszt egyaránt kimutatta a kábítószer fogyasztást. Mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklás miatt.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A hőmérséklet 24-25 fok körül alakul, estére pedig fokozatosan 15-17 fokra hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Közel 2 hektáron égett a száraz aljnövényzet kedden Kaposgyarmaton a főutcában. A tűz egy szénakazarra és a közeli erdő növényzetére is átterjedt. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy azok a fákra is átterjedjenek. A gyerekek önbizalmának, önértékelésének és érzelmi intelligenciájának fejlesztéséről tartott előadást Pécsi Rita neveléskutató a kaposvári hangyatanodában. A szakember előadásában elmondta, az iskolai osztályzatok mellett az is fontos, hogy a gyerekek milyen kapcsolatot alakítanak ki társaikkal, hogyan kezelik a konfliktusokat és mennyire tudják elfogadni önmagukat. Ezek a készségek ugyanis folyamatosan fejleszthetők, és ebben a pedagógusok mellett a szülőknek is fontos szerepük van. A hangyatanodában ezért a tanulás mellett a készségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok esetében. Kiállítják a Jézus jászolának tartott erekjét Rómában, így a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják. A Santa Maria Maggiore bazilikában őrzött erekje 5 szikomorfalécből áll. A keresztény hagyomány szerint ezek azok a darabok, amelyekből Jézus jászla készült. Az erekjét október 15-től a bazilika egyik kápolnájában helyezik el, ahol a látogatók közelebbről is megtekinthetik. December 24-én visszakerül a fő oltárhoz, később pedig korszerűsítik az erekje tartóját és a környezetét is. Egy mobil alkalmazásban egyesítenék a balatoni utazással, programokkal és kedvezményekkel kapcsolatos lehetőségeket. A fejlesztés alatt álló digitális turisztikai kártya segítene a turistáknak a közlekedésben, a tájékozódásban, valamint a programok és látnivalók megtalálásában. A tervek szerint a már működő balatoni kártyákat és szolgáltatásokat is összekapcsolnák az új rendszerrel. A fejlesztők hosszabb távon több ezer szolgáltatóval és akár 100 000-es felhasználói körrel számolnak. A részletek még formálódnak, az első rendszer a jelenlegi tervek szerint 2027 őszén indulhat el.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este változóan felhős, többnyire száraz idő várható. A szél gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig estére fokozatosan csökken. Késő éjszaka 10-12 fok köré hűl a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, délután 24 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A mai napon véget ér Szita Károly kaposvári beszélgetések fórum sorozata. Kaposvár polgármestere 13 helyszínen várta a kaposváriak észrevételeit. A fórumokon kiderült, több lakótelepen a parkolás okozza az egyik legnagyobb gondot, ezért az új parkolóhelyek kialakítását vizsgálják. Kaposfüreden a Deseda felé vezető kerékpárút volt az egyik fő téma, sőt, ugyanitt az illegális szemétlerakásról is kérdeztek. Az aranyi lakótelepen a busz közlekedés témáját járták körbe. A donnerieket az esetlegesen épülő új élelmiszerüzlet is megosztja. Van, aki szerint szükség lenne ott rá, mások nem látnák értelmét. A kaposvári beszélgetések idei fórum sorozata ma délután 5 órakor zárul a Toponári Művelődési Háznál. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyen a kaposváriak is betekinthetnek abba, hogyan készül a távfűtéshez szükséges hő. A Füredi úti zöld fűtőműben faapríték elégetésével állítanak elő hőenergiát, a Kanizsai utcai fűtőmű pedig szintén a távhőrendszert látja el. A két létesítmény összesen mintegy 6900 lakás, valamint több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtésében vesz részt, és a meleg vízellátásban is szerepet játszik. Az érdeklődők 14 és 19 óra között egy órás üzembejárásokon nézhetnek körül, egy-egy alkalommal legfeljebb 15-en. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy a fűtőművekben nagy zajra kell számítani, 18 év alatt pedig csak szülői felügyelettel lehet részt venni a látogatáson. Megnyílt Fonyódon a meseösvény, amely a Balatonhoz kapcsolódó legendákat hozza közelebb a látogatókhoz. Az ingyenesen látogatható, több állomásos útvonal a város több pontját köti össze, közben pedig a tó keletkezéséről, régi hősökről és a fonyódi kriptavilla szerelmi történetéről is mesél. A séta közben rejtvényeket kell megoldani, a kaland végén pedig egy titkos láda várja a felfedezőket. A meseösvény pályázati támogatással, helyi alkotók, vállalkozók és az önkormányzat együttműködésével valósult meg. Több tízezer e-könyv válhat ingyenesen elérhetővé a látássérültek számára a Látás hónapja alkalmából. Egy hangos könyv platform új, mesterséges intelligencián alapuló fejlesztésével az e-könyvek felolvastathatók, a szolgáltatást pedig a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai ingyenesen használhatják. Jelenleg már több mint 12 ezer könyv érhető el így, a kínálat pedig az év végére akár 40 ezer címre is bővülhet. A technológia azoknál a könyveknél jelent segítséget, amelyekből még nem készült hagyományos hangos könyv, így a látássérültek gyorsabban férhetnek hozzá új kiadványokhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este változóan felhős, többnyire száraz idő várható. A szél gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig estére fokozatosan csökken. Késő éjszaka 10-12 fok köré hűl a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, délután 24 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Drón segítségével fedezték fel a rejtett kenderültetvényt. Egy eldugott 15 tőből álló kenderültetvényt találtak a nagyatádi rendőrök egy somogyi kis településen. A nyomozók egy fiatal pár otthonában tartottak kutatást, ahol csaknem egy kilogramm szárított növényi törmelék került elő, emellett pedig a termesztéshez használható eszközöket is találtak. A rendőrök a telek környékét drónnal is átvizsgálták, ennek során bukkantak rá a fák mögé rejtett növényekre. A 27 éves férfinél és a 26 éves nőnél elvégzett gyors teszt egyaránt kimutatta a kábítószer fogyasztást. Mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklás miatt. November közepéig kell leadni az EB összeírás adatait. Újra felmérik Kaposváron, hány kutyát tartanak a városban. Az önkormányzat november 15-ig várja az EB összeíráshoz szükséges adatlapokat. A felmérésre azért van szükség, mert a legutóbbi ilyen adatösszeírás 2023-ban történt. Ezért most minden kutyatulajdonosnak ki kell tölteni a nyomtatványt, akkor is, ha azóta semmi nem változott. Az adatlap leadható személyesen a Városházán, postai úton, ügyfélkapun keresztül, illetve elektronikusan az önkormányzat honlapján. A kutyatartóknak arra is figyelniük kell, hogy a 4 hónaposnál idősebb ebeknél kötelező a mikrocsip. Mesék és rejtvények vezetik végig a látogatókat Fonyódon. Új ingyenes programmal gazdagodott Fonyód, megnyílt a meseösvény. A több állomásból álló útvonal a város különböző pontjain vezeti végig a kirándulókat, miközben balatoni legendákat és helyi történeteket ismerhetnek meg. Szó esik például a tó keletkezéséről, régi hősökről és a kriptavilla ismert szerelmi történetéről is. A séta nem egyszerűen egy városnézés, rejtvényeket is meg kell oldani, a végén pedig egy titkos ládika várja a résztvevőket. A meseösvény helyi alkotók, vállalkozók és az önkormányzat együttműködésével pályázati támogatásból jött létre. Zárul a kaposvári beszélgetések idei sorozata. Az idei fórumsorozat utolsó állomásához érkezett a kaposvári beszélgetések. Szita Károly polgármester az elmúlt időszakban 13 helyszínen találkozott a városrészek lakóival, hogy meghallgassa a helyi problémákat és javaslatokat. A fórumokon többek között a parkolóhelyek bővítésének lehetősége, a Kaposfüred és Deseda közötti kerékpárút, valamint az illegális hulladéklerakás is szóba került. Az aranyi lakótelepen a buszközlekedésről beszéltek, Donnerben pedig a tervezett élelmiszerüzlet váltott ki eltérő véleményeket. A sorozat utolsó találkozóját ma délután 5 órakor tartották a Toponári Művelődési Háznál. Bekukkantást nyerhetnek a kaposvári fűtőművek működésébe. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyhez Kaposvár is csatlakozik. Ezen a napon a lakosság belülről is megnézheti, hogyan állítják elő a távfűtéshez szükséges hőt. A Füredi úti zöld fűtőműben például faaprítékból készül hőenergia, a Kanizsai utcai létesítmény pedig szintén a városi távhőrendszer működésében vesz részt. A két fűtőmű mintegy 6900 lakás, több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtéséhez járul hozzá. Emellett a meleg vízellátásban is szerepe van. A látogatások délután 2 és este 7 óra között indulnak. Egy-egy bejárás körülbelül 1 órás, és legfeljebb 15 ember vehet részt rajta. A program ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell. A szervezők szerint a helyszínen erős zajra lehet számítani, a 18 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel mehetnek be. Hírességeket idéznek meg a siófoki sétányon. Új látványossággal készül Siófok, hírességek sétánya kötheti össze a város főterét és a vasútállomást. A tervek szerint akár 20 bronz domborműves oszlop kap helyet a térköves út mellett. Ezeken olyan művészek, sportolók és közéleti személyiségek jelennek meg, akik valamilyen módon kötődnek Siófokhoz. Az első emléket második Rákóczi Ferencnek szánják, ez várhatóan már novemberre elkészül. A további oszlopok a tervek szerint 2027-ben és 28-ban állhatnak fel, támogatások segítségével. A lehetséges nevek között szerepel Kálmán Imre, Varga Imre, Széchenyi István, Beszédes József és idősebb Lóczi Lajos is. Énekelt a város. A zene világnapját ünnepelték ma Kaposváron, a Muzsiká Kaposvár program sorozat keretében. A nap délelőtt a Kossuth téren indult, ahol óvodások énekekkel, körjátékkal és tánccal készültek, majd közös éneklés és táncház is várta a résztvevőket. A zene ezután a város több pontján is felcsendült, délután kisebb koncerteket rendeztek, a könyvtárban pedig zongora és vonós muzsikát hallgathattak az érdeklődők. A programsorozat este a Dalban egy város című kórus hangversennyel zárult az Együd Árpád Kulturális Központban, ahol 6 kaposvári kórus lépett színpadra. A nap során így a legkisebbektől a kórusokig sokan kapcsolódtak be a közös ünneplésbe, és több helyszínen is a zene került középpontba. Tisztább levegőről mesél az új kaposvári kirakat. A levegő tisztaságára és a környezettudatosságra hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiségben a Hungary projekt plakátjai kaptak helyet, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tímea alpolgármester szerint fontos, hogy a város minél többféleképpen megszólítsa a lakókat, hiszen a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet valamit. Kaposvár ezt többek között elektromos buszokkal, a zöld fűtőmű működtetésével és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekszik segíteni. A kirakatot már egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezők pedig azt szeretnék, hogy az arra járók legalább egy fontos üzenetet magukkal vigyenek. Nem csak az osztályzatok mutatják, hogyan teljesít egy gyermek. A gyerekek fejlődésében nem csupán a jegyeknek van jelentőségük, erről beszélt Pécsi Rita neveléskutató a kaposvári hangyatanodában. Az előadás középpontjában az önbizalom, az önértékelés és az érzelmi intelligencia állt. A szakember szerint legalább ilyen fontos az is, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak egymáshoz, képesek-e kezelni a konfliktusokat és el tudják-e fogadni saját magukat. Ezek a készségek idővel fejleszthetők, ebben pedig a családnak és az iskolának egyaránt fontos szerepe van. A hangyatanodában ezért a tanulás mellett ezeknek a képességeknek megerősítésére is figyelnek, különösen a nehezebb körülmények között élő fiataloknál. Közel 2 hektáron égett a növényzet Kaposgyarmaton. Nagy területen kapott lángra a száraz növényzet kedden Kaposgyarmaton. A főutcában csaknem 2 hektáron égett az aljnövényzet, a tűz pedig egy szénakazlat és közeli erdő növényzetét is elérte. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, és sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz a fákra is átterjedjen. A gyors beavatkozásnak köszönhetően így nem alakult ki nagyobb erdőtűz.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Ma este változóan felhős, többnyire száraz idő várható. A szél gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig estére fokozatosan csökken, késő éjszaka 10-12 fok köré hűl a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, délután 24 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Too dirty to clean my act up. You ain't dirty, you ain't here.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Such a long, long train ride. Such a long

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. And we go a little something like this. Hit it.

0: Annyi sinek van szív, de eltűnik egy gyűlös van, és
1: a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Something special. Unforgettable. 50 cent. Just dance. Simple plan.

0: Arrested Dog.
1: Doggy R&D, dog. Hip-hop, funky, rap.
2: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most.
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Ebb összeírást végez az önkormányzat Kaposváron. A kutyatartóknak november 15-éig kell leadniuk az adatlapot. A felmérésre azért van szükség, mert az előző ebb összeírás 2023-ban volt. Az adatlapot minden kutyatulajdonosnak ki kell töltenie, akkor is, ha azóta nem változtak az adatok. A nyomtatványt be lehet nyújtani személyesen a városházán, levélben, ügyfélkapun vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető űrlapon. Fontos az is, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrocsippel ellátni. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között. A tervek szerint a térkövezett sétányt akár 20 bronz domborműves oszlop szegélyezheti, amelyeken a városhoz kötődő ismert művészek, sportolók és közéleti személyiségek jelennek meg. Az első oszlop második Rákóczi Ferenc arcképével már novemberre elkészül, a többi jövőre, illetve 2028-ra készülhet el támogatásokból. A választható személyek között van például Kálmán Imre, Varga Imre, Németh Nándor, Krúdi Gyula és Karinti Frigyes, de a listán szerepel Széchenyi István, Beszédes József és idősebb Lóczi Lajos is. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá került a terrorelhárítási központ. A szervezet a nevét megtartva országos hatáskörrel folytatja munkáját. Ugyancsak megszűnt korábbi formájában az országgyűlési őrség. A személyvédelmi feladatai a TEC-hez, az objektumvédelem pedig a készenléti rendőrséghez került. Az országgyűlési őrség a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, az állomány tagjai pedig megtartják a rendőröktől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium szerint a változások célja az egységesebb szakmai irányítás és a hatékonyabb együttműködés.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma este változóan felhős, többnyire száraz idő várható. A szél gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig estére fokozatosan csökken, késő éjszaka 10-12 fok köré hűl a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, délután 24 fokot mérhetünk majd.
2: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson velünk. Akkor

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A gyerekek önbizalmának, önértékelésének és érzelmi intelligenciájának fejlesztéséről tartott előadást Pécsi Rita neveléskutató a kaposvári hangyatanodában. A szakember előadásában elmondta, az iskolai osztályzatok mellett az is fontos, hogy a gyerekek milyen kapcsolatot alakítanak ki társaikkal, hogyan kezelik a konfliktusokat és mennyire tudják elfogadni önmagukat. Ezek a készségek ugyanis folyamatosan fejleszthetők, és ebben a pedagógusok mellett a szülőknek is fontos szerepük van. A hangyatanodában ezért a tanulás mellett a készségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok esetében. Közel 2 hektáron égett a száraz aljnövényzet kedden Kaposgyarmaton a főutcában. A tűz egy szénakazarra és a közeli erdő növényzetére is átterjedt. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy azok a fákra is átterjedjenek. Idén is ellenőrzi a fogyasztóvédelem, hogy a boltok és szolgáltatók betartják-e a jótállási szabályokat. Azt nézik, hogy a vásárlók megfelelő tájékoztatást kapnak-e a jogaikról, és szabályosan kezelik-e a reklamációkat. Tavaly közel 500 ilyen ügyben indult eljárás, ezek 2/3-ában találtak szabálytalanságot, összesen 94 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb probléma az volt, hogy nem készült megfelelő jegyzőkönyv, illetve hiányos volt a jótállási jegy. Október 1-től hivatalosan is megváltozik a vármegye szó használata a közigazgatásban. A jogszabályokban és a hivatalos megnevezésekben a korábbi vármegye helyett ismét a megye kifejezés jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a Somogy vármegyei kormányhivatal elnevezése Somogy megyei kormányhivatalra változik, és a hivatalos dokumentumokon, táblákon és elektronikus felületeken is fokozatosan átvezetik az új megnevezéseket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este változóan felhős, többnyire száraz idő várható. A szél gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig estére fokozatosan csökken, késő éjszaka 10-12 fok köré hűl a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, délután 24 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Közel 2 hektáron égett a száraz aljnövényzet kedden Kaposgyarmaton a főutcában. A tűz egy szénakazarra és a közeli erdő növényzetére is átterjedt. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy azok a fákra is átterjedjenek. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével több megyében. A szervezet szerint ismeretlenek a lakhatási programban támogatott családokat keresik fel, máltai munkatársnak adják ki magukat, majd iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek, sőt felvételeket is készítenek. A szeretetszolgálat arra kéri az érintetteket, hogy idegeneket csak az igazolványuk ellenőrzése után engedjenek otthonukba. Az iráni konfliktus miatt több mint 100 milliárd euróval nőtt az Európai Unió idei energiaköltsége. Az Unió energiaügyi biztosa szerint a többletkiadás főként a fosszilis energiahordozók drágulásából adódik, miközben az Unió nem jutott több gázhoz vagy olajhoz. A biztos úgy fogalmazott, a helyzet ismét megmutatja, mennyire kiszolgáltatott Európa az importált energia árának, ezért szerinte nagyobb szerepet kell kapnia az Unió saját energia termelésének.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Október 1-én a Zene Világnapján egész nap muzsika tölti meg a várost. A mai Muzsikál Kaposvár programjai már délelőtt 10 óra 15 perckor elkezdődnek a Kossuth téren, ahol óvodások körjátéka, közös éneklés és táncház is várja az érdeklődőket. Délután több helyszínen mini koncerteket rendeznek. 14:30-tól például zongora és vonós muzsika szól a könyvtárban. A napot este 17:30-kor a Dalban egy város című kórus hangverseny zárja az Együd Árpád kulturális központban, ahol 6 kaposvári kórus lép színpadra. A koncertre a belépés ingyenes. A gyerekek önbizalmának, önértékelésének és érzelmi intelligenciájának fejlesztéséről tartott előadást Pécsi Rita neveléskutató a kaposvári hangyatanodában. A szakember előadásában elmondta, az iskolai osztályzatok mellett az is fontos, hogy a gyerekek milyen kapcsolatot alakítanak ki társaikkal, hogyan kezelik a konfliktusokat és mennyire tudják elfogadni önmagukat. Ezek a készségek ugyanis folyamatosan fejleszthetők, és ebben a pedagógusok mellett a szülőknek is fontos szerepük van. A hangyatanodában ezért a tanulás mellett a készségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok esetében. Október 1-től hivatalosan is megváltozik a vármegye szó használata a közigazgatásban. A jogszabályokban és a hivatalos megnevezésekben a korábbi vármegye helyett ismét a megye kifejezés jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a Somogy vármegyei kormányhivatal elnevezése Somogy megyei kormányhivatalra változik, és a hivatalos dokumentumokon, táblákon és elektronikus felületeken is fokozatosan átvezetik az új megnevezéseket.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

többet tanuljak, hogy minden szépet hibákkal szeressek. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek.

Szeretem. Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

0: 91.2 Rádió most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.